0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Középiskolások ismerkedtek a gyógyszerészi pályával, 50 hepatitis megbetegedést regisztráltak Hajdúbiharban. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: 33 középiskolás vett részt pályaorientációs programon a Debreceni Egyetem gyógyszerésztudományi karán, közölte az onide.hu. A fiatalok a 21 nő az egészségügyért alapítvány 9 hónapos mentorprogramjának részeként érkeztek az ország különböző részeiből a Cívisvárosba. A résztvevők megismerkedtek az egyetemen elérhető egészségügyi képzésekkel, és arról is beszélgettek a szakemberekkel, hogy kit miért érdekel az orvostudomány, illetve milyen területen képzelnék el a jövőjüket. A program részeként a gyógyszertechnológiai tanszék

0: gyógyszerkészítési laboratóriumában is dolgoztak. A fiatalok illatos gyógyszerkenőcsöt és a tél közelettére ajakbalzsamot készítettek. A tréning célja az volt, hogy a középiskolások közvetlen tapasztalatokat szerezzenek az egészségügyi kihívásokról, és könnyebben eligazodjanak a továbbtanulási lehetőségek között. Idén is díjazták a Családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség már 8. alkalommal ismerte el a kórházak ilyen irányú törekvéseit. Megválasztották az év családbarát kórházát és magánegészségügyi intézményét, emellett 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a Családbarát egészségügyi projekt vezetőjét kérdeztük.
1: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak, és valahogy együttesen a problémákat, amik egy ilyen kis családban, mert azért ők már egy család működnek sokszor, meg lehessen oldani. Két dolgot néz a zsűri. Egyrészben a családbarátságot a betegekkel szemben, illetve a munkatársakkal szemben a családbarátságot.
0: Továbbra is jelen van a hepatitis A Hajdúbiharban, míg az előző hónapban 50 ilyen megbetegedést regisztráltak a megyében. A friss járványügyi adatok szerint összesen 15 hepatitis fertőzést igazoltak, ezek közül 14 esetben hepatitis A-ról volt szó. Ezzel az utóbbi megbetegedések száma az egész szeptember tekintve elérte az 50-et, a hónap első hetében 19 hepatitis A esetet, a következő héten 9-et, majd a harmadik héten 8-at regisztráltak. A legfrissebb héten további 14 esetet igazoltak. A járványügyi jelentés szerint a megyében ugyanebben az időszakban 5 kampilobakter fertőzést és 12 szalmonellás megbetegedést is jelentettek. Egy esetben skarlátot, egyben bárányhimlőt, egy másik betegnél pedig savós agyhártyagyulladást is regisztráltak. A részletes területi adatokból nem derült ki, hogy a hepatitis fertőzések pontosan mely hajdúbihari településeket érintették. Számolt be róla a HAON. Változékony őszies idő jellemzi a következő napokat Debrecenben és térségében. Napközben 18-24 fok között tetőzhet a hőmérséklet, az éjszakai órákban pedig 5 és 14 fok közötti minimumokra lehet számítani. Hajdúbiharban egy közelgő hidegfront hatására zápor és eső is kialakulhat majd. A légmozgás többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az allergének közül a gombák koncentrációja továbbra is extrém magas, a parlagfű pedig közepes szinten van jelen a levegőben.

0: lendületben tart.
1: A zene lendületben tart. A Best FM-en.
2: Enrique Iglesias.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam: ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

0: Szevasz!
1: Hogy énekelte Mező Miska? Korom sötét volt. Hát korom sötét van. Ez az a reggel. Hát még szinte hajnalban. A Best FM-mel. Million Voices és millió kiváló muzsika Debrecen zenei kedvencei között a csütörtök reggel nyitányában. Otto Nóze! Aztán variációk egy témára hazai kedvencekkel az Eddától.

0: Giorgio, döntsd már, hogy mit akarsz, menni vagy maradni. Azt javaslom, hogy maradj a Best FM-en. Jó reggel, Debrecen 6 óra van.
1: Testkamerákat tesztel a DKV, megrendezik a bihari számadó napokat. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Testkamerákat tesztel a DKV Debrecenben a jegyellenőrök munkája közben. Számolt be róla a dehir.hu. A társaság október 19-ig 4 eszköz próbál ki, hogy ellenőrizze azok technikai működését, valamint a kép és hangminőséget. A tesztelés alatt azt is vizsgálják, hogy a kamerákkal rögzített felvételek tárolása és titkosítása megfelelően biztonságosan történik-e. Emellett azt szeretnék felmérni, hogy az eszközök mennyiben segíthetik a vagyon és személyi biztonság fenntartását. Az utasok számára fontos változás, hogy a tesztüzem idején a kamerák által belátható területen a jegyellenőrzések során kép és hangfelvétel készül. A DKV közlése szerint a felvételek kezelésére vonatkozó részletes tájékoztatás a társaság adatvédelmi nyilatkozatában található. 10 szálláshely verseny idén az év turistaháza címért. A Bakonytól a Zemplénig olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. A győztesről közönségszavazás dönt. A részletekről Bántakás Gyöngyit, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
3: Idén is 10 döntős turistaház verseny a címért. Turistaházak, kulcsos házak és különleges természetközeli szálláshelyek egyaránt. A turistaházak korszerű, kényelmes és megfizethető

0: helyek jó kiinduló pontjai lehetnek egy családi kirándulásnak, baráti hétvégének, vagy akár egy többnapos túrának is. Szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a természetközeli szálláshelyeken keresztül Magyarország természeti értékeit is meg tudják ismerni. A közönség szavazás október 12 évfélig tart, bárki voksolhat a kedvencére az aktívkalandor.hu oldalon.
1: Október 9-én és 10-én rendezik meg Berettyóújfaluban a 28. bihari számadó napokat, számolt be róla a Hajdu Press. A kétnapos eseménynek a Kabos Endre városi sportcsarnok ad otthont, a rendezvény főszervezője pedig a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara. A programon több mint 70 kiállító vesz részt, köztük vállalkozások, pénzintézetek, oktatási intézmények, szociális szövetkezetek és egyesületek, határon túli kiállítók is érkeznek. A megnyitót péntek délelőtt tartják, előtte a Kálvin téren megkoszorúzzák a berettyóújfalui iparosok és kereskedők 1914 és 18 között elhunyt hőseinek emléktábláját. Az eseményen több díjat is átadnak, köztük a Nyíri István díjat, annak külön díjat, a vásárdíjat és a termékdíjat. A rendezvényen szakmai előadások és kulturális programok is lesznek.
2: A tegnapi naphoz képest egy pár fokkal enyhébb a reggelünk, inkább azt mondom, hogy 10 fok, tegnap meg azt mondtam, hogy inkább 5 fok volt. De hogy mennyi lesz napközben, és hogy milyen idő várható a következő napokban, gondolom nem lesz meglepetés, ha azt mondjuk-e.
1: Marad az őszies változékony idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 24 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 5 és 14 fok között alakul. Csapadék egy közelgő hidegfront miatt is várható Hajdú-Biharban, leginkább zápor és eső formájában. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Az allergének közül a gombák szintje extrém a levegőben, míg a parlagfű közepes koncentrációban van jelen.
2: Dani, köszönjük! Ma búcsúzik a Vénasszonyok nyara, kedves szépkorúak, köszönjük, hogy ilyen sokáig megörvendeztettek bennünket ezzel a remek időjárással, de hát jóval is megárt a sok. Ne legyen sok, de holnaptól már lehűlés jön, ami azt jelenti, hogy amíg ma 26 fok, holnap már csak 20 fok valószínű, és a hétvégén is ilyen 20 fok körüli, úgyhogy annyira nem lesz ez drasztikus. Remélem az ébredés sem. A hét negyedik napján, október 8-a van csütörtök, a koppányok ünnepelnek. Én Fazekas László vagyok.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled,
2: és kellemes készülődést kívánok 5 perccel, 6 óra után.

0: ez a város, a Purgatórium, a Carson Komodalát hallották a Beton, Hofi és Krubi szíves közreműködésével.
1: Jó reggelt!
0: Október 8-án csütörtökön, jó reggelt a Best FM-mel! Csodás nyárias napunk lesz, csúcshőmérsékletünk meghaladja az eddig megszokottakat, még annál is melegebb lesz, mint az elmúlt napokban volt. Olyan 25-26 fok is lehet, de figyelem, itt a vége, fuss el véle, búcsúzik az indián nyár, és érkezik az ősz zorda barcával, bár annyira drasztikus lehűlés nem lesz, hiszen a mai 26 fok után holnapra 20, szombatra meg 21-et mondanak, de figyelem, vasárnap csupán 13 fok valószínű a hét utolsó napján. Úgyhogy, ha valaki szabadtéri programot tervez, az inkább a szombati napot válassza majd, jó? Jobban jár, mint a vasárnappal. Esőt egyébként egész hétvégére mondanak majd. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk a 30-933-1046. Amíg az előző percekben Giorgio barátunk, a Carson Coma együttes énekes csak dilemázott azon, hogy elhagyja a várost, vagy maradjon, addig Atis már a 80-as évek elején eldöntötte, hogy egyszer, egy szép napon elhagyja a várost, azóta már a Föld nevű bolygó elhagyását is tervezte, el is hagyta állítólag, az eddig leélt 1687 évében, vagy nem is tudom hány éves Pataki Attila dala, 80-as évek elejéről. Ez az Edda. Egy perccel negyed hét után. Elhagyom a várostát.

Harris és Dua Lipa egy dalban, ez volt a Van Kiss, a reggeli ébresztő puszi. Jó reggelt kívánunk, ez a 104.6. Mindjárt fél hét van. Amit hallhat, az a Best kalendárium első kiadása néhány híres születésnapossal, a magyarok nagyasszonyának az ünnepén, mert hogy október 8-a a magyarok nagyasszonya Szűz Mária egyik elnevezése kapcsán ünnepnap. A hagyomány szerint ugyanis Szent István király halála előtt Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. A Magyar Katolikus Egyház október 8-án fő ünneppel emlékezik meg a Szűzanya magyarokat oltalmazó pártfogásáról. Emlékezzünk meg most gróf Bethlen Istvánról, aki 1921 és 1931 között kereken 10 évig volt miniszterelnök, 152 évvel ezelőtt, 1874-ben született. Ma ünnepli a születésnapját Crocodile Dundee, azaz Paul Hogan, aki 87 esztendős lett, aztán Chevy Chase, a Vakáció filmek főszereplője, azaz Cornelius Crane, a 83. születésnapját tartja ma. De az Alien vadász Sigourney Weaver is ma ünnepel, 77 éves lett, sőt az amerikai ninja is, Michael Dudikoff, aki pedig a 72. születésnapját ünnepli. Később megemlékezünk majd Bergendi Pista bácsiról, ami a zenei világot illeti, hiszen neki is ma lenne a születésnapja. Akinek ma van, Matt Damon, ő is jön majd. A Ryan közlegény megmentése, a Good Will Hunting és a Mentő akció című filmek sztárja ma az 56. születésnapját ünnepli. Három gitárossal folytatjuk a zenei világból. Kezdem a legidősebbel, 81 éves Ray Rauer, a Procol Harum gitárosa.

0: harmadik pedig Teri Bázzámó, aki 54 esztendős lett, és ebben az együttesben pengette a húrokat. Ez pedig az Evanescence. Ma lett 44 esztendős Harcsa Veronika énekesnő, és 49 éves Frenyó Ágnes, azaz Ágnes Vanilla, aki később majd énekelni is fog, most azonban jönnek a névnaposok, például őke.
1: Boldog névnapok, boldog névnapok!
2: Köszöntjük Koppány nevű hallgatóinkat! A Koppány régi magyar férfi név, jelentése nagy, győzelmes, erős, magas. A legvalószínűbb az, hogy egy ótörök méltóság névből származik. Magyar kupamester, mint később a főpohárnok mester, a magyar kende mellett a Szekérpalota város vezére, vezetője. Alapváltozata Koppánd. A magyar történelemből ismert leghíresebb viselője a névnek Koppány nemzetség fő, első István rokona, de nekünk most a legfontosabb önkedves Koppány, aki a rádiót hallgatja.
0: Magyarok, férfiak és asszonyok, hallgassátok Koppány vezért, hát majd később, mert most egy másik névnapost köszöntenénk, a Lorineket, a Lorenákat, és tulajdonképpen a Laura név valamennyi változatát. A Laura latin eredetű név, hát ők nem ma ünnepelnek, a Laurentius, a Lőrinc férfi név női párja, azonban közülük, mert hogy több változata is van a névnek, vannak ugye a Lorénák, a Lorinok, és a Lorine nevű énekesnő, aki az Eurovíziós sztárja, az egyik nagyslágerét pont tegnap játszottam el.

A másik pedig most érkezik, ez a Tattoo, szintén az Eurovízióról, október 8-án, csütörtökön, 6:30 után. Jó reggelt kíván, Debrecen kedvenc rádiója, és boldog névnapot a mai ünneplőknek!

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, ő most a szokásosnál is érzékenyebb és türelmesnek kell lennie. Véletlenül másokat is megsérthet, ami utólag nyomasztja. Mika, anyagi ügyeinek intézése miatt kevesebbet tud tölteni baráti társaságával, igyekezzen megtalálni a megoldást, hogy kapcsolatai szilárdak maradjanak. Ikrek, számíthat bolygója támogatására, jól tenné, ha többet járna társaságba, mert hasznos és kellemes kapcsolatokat létesíthet. Rák, remekül ért a viták elkerüléséhez, nem ártana, ha megértené, hogy vannak esetek, amikor nem szabad kitérni a vita elől. Oroszlán, a régi szokások megkötik a kezét, és arra csábítják, hogy ott maradjon, ahol van. A szokások csak addig jók, míg nem gátolják. Szűz, barátja nehéz és zavaros időket vészel át, most egy türelmes és jóindulatú hallgatásra van szüksége. Mérleg, a megjelenésével hódít, de tárgyaló készségét is jól kamatoztathatja, érzelmeinek és kreativitásának kifejezése szintén fontossá válik. Skorpió, az előző hetekben ellátta az otthoni és munkahelyi feladatai nagy részét, még sincs elég szabadideje, újabb és újabb problémák bukkannak fel ma. Nyilas, a feltöltődés az élményszerzés időszaka ez, valami elmúlik, talán egy szerelem, és valami elkezdődik az életében. Vak, az egyre sűrűsödő feladataira összpontosít, ezt megteheti, mert tele van energiával és viszonylag hamar elvégzi a munkáját. Vízöntő. Jobbnál jobb ötletei támadnak, amelyeknek anyagi vonzatai is vannak. Most olyan partnerre talált, aki hatékony segítséget tud nyújtani. Alak. Korábbi pesszimizmusát, mintha elfújták volna, nagy bizakodással tekint a jövőbe, optimizmusa és lelkesedése környezetét is magával ragadja, minden nehézséget könnyedén legyőz.
1: Halljuk, mit bírnak a húrok! A Best FM-en szóljon a rock!

Inna Májt, a BTS dalát hallották a csütörtök reggelben, kereken 10 perccel 7 óra előtt. Igen, készülünk a reggeli villámderbire. Egy kis ízelítő, vagyis hát csak elhúzom a mézes madzagot az orruk előtt. Lesz hazai kedvenc, mégpedig egy duett, egy énekes nővel és egy rapperrel. Aztán lesz a nyár legnagyobb slágere. Ebben is többen közreműködnek. És lesz majd 80-as évek is. Az egyik én nagy kedvencemmel. Júj, hát sok van a 80-as évekből, úgyhogy semmi konkrétumot nem árultam el. Majd 10 perc múlva 7 órakor mindez kiderül. De az, hogy melyik dal lett ma nagykorú, azt most fogom elárulni, sőt megmutatni önöknek, hiszen a csütörtök reggelt egy nagyon kellemes reggelen 10 fok van Debrecen. Igen, jó hallották. Plusz 10, napközben akár 25-26 fok is lehet. Szóval a csütörtök reggelt egy ma 18 éves dallal folytatjuk, amelynek az előadója Beyoncé, és amely dalnak a címe...

0: kedvenced duettet egy rappertől és egy énekesnőtől. Denise és Orsovai René. Ők ketten, és a Nem érdekel. A szavazatok számából reggelről reggelre látom, hogy de igenis érdekli önöket a Villám Derbi, úgyhogy jöhet egy egyes a Nem érdekelre, vagy a nyár másik nagy kedvencére egy kettes. Ó, de jó ez még mindig! Mert mind nap megadjuk a város ritmusát. Norbi, Edo, Gitta, Sanyi, Zsuzsi. Jó lesz ez a tempó, Erika, neked is? Vagy adjunk inkább kicsit vissza? És menjünk vissza az időben, egészen a 80-as évekig. Ez is egy csoda. Fleetwood Mac-kel. Én már látom, hogy mi fog nyerni ma reggel, pontosabban, hogy ki, de elárulni csak az eredmények összeszámolása után fogom a következő óra elején. 7 óra van.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Október kiemelten a látásodról szól. A szemes optikában 40% kedvezményt adunk a szemüveglencsékre, 10% kedvezményt pedig a szemüvegkeretekre. És a látásvizsgálat szemészeti szűréssel most 35.000 forint helyett mindössze 5.000 forint. Élj a lehetőséggel! Foglalj időpontot online vagy telefonon. Szemes optika. Debrecen, Batthyány utca 2.
4: Új otthont keresel Debrecenben vagy környékén? Ne kockáztass milliókat, dönts felkészülten! Több mint 500 új építésű ingatlan egy helyen. Az első debreceni új otthon konferencia és kiállítás a Színhome alapító névadó partnerségével. Október 10-én a Merkur Hotel Debrecenben. A konferencia jegyköteles, a kiállítás viszont teljesen ingyenes. Újotthondebrecen.hu.
5: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
6: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
7: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakó Park. Debrecen.
3: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
8: A kújpari közmeghallgatást tartottak Debrecenben. 3 hajdúbiali településen csaptak le a dílerek. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
8: Közmeghallgatást tartottak Debrecenben a tervezett új akkumulátoripari üzemről, számolt be róla a dehír.hu. A Kölcsei Központban a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága szervezte a fórumot, amely az egység környezeti hatásvizsgálatához kapcsolódott. A déli gazdasági övezetben, a CETL szomszédságában kialakító létesítményben a tervek szerint akkumulátorok újracsomagolásával és újra összeszerelésével, valamint megmunkálásával és szerszámkarbantartással foglalkoznának. A fórumon a lakosság többek között a levegő minőségről, a zajterhelésről, valamint a tűz- és vegyvédelmi előírásokról kérdezte a szakembereket, fogalmazott a portál. Az emberre is veszélyes parazitákat vizsgálják a hazai róka és aranysakál állományban. A Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal, a Vadászkamara és több egyetem közös programjában azt térképezik fel, hol fordulnak elő nagyobb számban ezek az élősködők. Az 5 hónapos vizsgálat során 700 mintát elemeznek. Mondta a rádiónknak Szél Zoltán, a hatóság parazitológiai, hal- és méhbetegségek nemzeti referencia osztályának vezetője.
9: Két parazita csoportot vizsgálunk, az egyik a róka 5 tagú galambszférge, ez egy pici mikroszkópikus galambszférge, az emberre nézve legveszélyesebb

0: legsúlyosabb őshoros parazita, és egy fonálférgesi, ha egy fiatal róka 30-40-50 kilométert vándorol mondjuk egy új teritorium megkereséséért, az aranysakál több száz kilométert is vándorolhat, az viszi magával a benne lévő kórokozókat, így ezeket a parazitákat is. Az elejtett állatokból veszünk mintát, amely arra ad majd választ, hogy vajon terjednek-e ezek a paraziták a környező térségekre.
1: Komádiban, Zsákán és Berettyóújfaluban egyszerre csaptak le a rendőrök három feltételezett kábítószerkereskedőre. A hajdubiari nyomozók korábban olyan információkat kaptak, amelyek szerint több környékbeli lakos tiltott szereket árul. Az információk ellenőrzése után október 5-én hajnalban összehangolt akciót szerveztek a Cívisvárosi, a Békés, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok megyei bevetési egységekkel. A három településen egyszerre tartottak rajtaütést a feltételezett terjesztőkön, és több fogyasztón is. A kutatások során droggyanús anyagokat, valamint a szerek terjesztéséhez és fogyasztásához használt eszközöket foglaltak le. A három feltételezett dílert kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. A fogyasztóknak kábítószer birtoklása miatt kell felelniük, számolt be róla a HAON.
2: Jöhet még egy nyári nap az őszben? Akár 26 fokkal? De 24 biztosan lesz. És még a mai lapon indián nyár, holnaptól azonban jelentős változás.
3: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
1: Őszias, változékony időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. A hőmérséklet napközben 18-24 fokig emelkedhet, éjszaka viszont 5 és 14 fok közé hűlhet le a levegő. Hajdú-Biharba egy közelgő hidegfront miatt csapadék is érkezhet, főként zápor és eső formájában. A szél többnyire élénk mérsékelt marad. Az allergének közül továbbra is extrém magas a gombák koncentrációja a levegőben, míg a parlagfű közepes szinten van jelen.
2: Köszönjük, Dani, 10 fok van, és már is olyan szépen süt a nap, szóval tényleg nyárias napunk lesz. Ez a csütörtök már csak ilyen, október 8-án a koppányok és a lorenák tiszteletére. Na, itt vagyunk a végeredménnyel, vagyis legalább az első helyezettel. Azt írja Robi, hogy Laci, nálunk ma reggel nagy dilemma volt, két dal között hezitáltunk. Megtennéd, hogy ide is húzol egyet az én nevemben, meg oda is egyet a Gyerkőc nevében? Apropó Gyerkőc, Zsuzsi írja, hogy köszönjük, Laci, hogy minden reggel visszaírsz. Hát igyekszem, de egyre nehezebb, mert egyre többen szavaznak, vagy legalább dobsz egy matricát. Minden reggel a fia megnézi, hogy volt-e válaszreakció. És ha igen, akkor nagyon örül. Zsuzsikám, mit szólnál hozzá, hogyha most élőben adnám ezt a válaszreakciót nektek? És egyben közölném az örömhírt sokakkal, hiszen elsöprő győzelmet, de tényleg elsöprő győzelmet aratott az a sláger, amely vajon hazai vagy külföldi? Na, mire tippelnek?
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is
2: veled. Kata már tudja, azt írja, na menjen a buli, Laci. Edina meg azt írta, hogy nálam még mindig ez a toy koppincs a number van. Erre gondoltál? Jó reggelt a Baromfi udvarban! Valóban van némi áthallás. Netza 2018-as Eurovíziós győztes dala, Toy. És a Moving to the Sun között ez Izse 24-szer. És a mai abszolút győztes a nyár egyik nagy slágere. Egy újabb nyári napon 7 perccel 7 óra után. Jó reggelt a Best FM Rádió.

0: Fleetwood Mac és a 80-as évek egyik igazi gyöngyszeme. Na most megleptek, de nem csak engem, hanem a zenei szerkesztőmnek is leesett az álla, mert azért ezt nem gondoltuk volna.
1: Oviba! Sziasztok! Suliba! Munkába menet!
2: A Best Reggel ott van veled!
0: Mármint azt gondoltuk volna, hogy Üzsel fog nyerni, és a Move Into The Sun. Hallottad, Gyula? Egy újszülöttnek minden vicc új. Mondom még egyszer, Move Into The Sun, és egyébként Üzsel dala, Hugel, így kell írni. Ez volt a Number One ma Debrecen kedvenc rádiójában, és tényleg a nyár egyik nagy kedvence volt. Mert óriási győzelmet aratott, el sem hinnék. Döbbenetes győzelmet, mégpedig úgy, hogy volt egy nem érdekel, és ez a meglepő számunkra, hogy még az Everywhere-nek is sikerült megelőznie a magyar zenei kedvencet. Ilyen ritkán fordul elő. Ez egy jelzés volt, Zsolt, Deniz és Orsovai Reni, mindjárt ők következnek, október 8-án csütörtökön, Koppány és Lorena kedves hallgatóink névnapján. Írja is Niki, hogy olyan boldoggá tettük a kislányát, aki egyébként 12 éves, és nagyon ritka neve van, Lorena, és olyan jó, hogy a kedvenc rádió nem feledkezik el a Lorenákról sem. Nem bizony, már az előző órában Lorintól le is játszottunk egy dalt, és Niki, remélem, hogy nevezted a kislányodat. Meg is nyerheti délelőtt a névnapi ajándékunkat. bestfmdebrecen.hu, ezen az oldalon lehet nevezni névnaposokat, évfordulósokat, vagy akár születésnaposokat. Jöhet egy friss közlekedési információ? Bár ne jönne. Attila írja, hogy a Széchenyi utcán ráfutásos baleset van, és emiatt torlódás alakult ki, mégpedig ott a ABC áruház. A Közért, így mondom, ez nem reklám, a Közért mellett. De rég hallottam ezt a kifejezést, hogy Közért. Szóval a Széchenyi utcában baleset van, ráfutásos, legyenek óvatosak, és csak a Best FM, ahol lesz még van 80-as évek, nem is olyan sokáig születésnapos énekessel. Előtte viszont 3 perccel, 4:48 után.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Te is vágysz egy minőségi burgerre? Német Konyha bútorok most 25% bevezető kedvezménnyel a Konyhaluxnál. Burger Küchen. Harapj rá a német minőségre. Konyhalux.hu.
3: Műszaki vizsga Gördülékenyen. Autodrom. Szoboszlói út 50.
4: Új otthont keresel Debrecenben vagy környékén? Ne kockáztass milliókat, dönts felkészülten! Több mint 500 új építésű ingatlan egy helyen. Az első debreceni új otthon konferencia és kiállítás a Sinhome alapító névadó partnerségével. Október 10-én a Mercure Hotel Debrecenben. A konferencia jegyköteles, a kiállítás viszont teljesen ingyenes. Újotthondebrecen.hu.
5: Óriási székvásár a Shellaton hajlított bútorgyárban október 8-9-10-én készleten lévő több száz szék és asztal, akár már 10 000 forinttól hazavihető. Ha szék, akkor Shellaton. Salétrom utca 5.
6: Novemberben beköltözik a nyár a halba. Éld át a hamisítatlan Fiesta életérzést. November 13. Fiesta Hall Debrecen. Jegyek kaphatók a campusjegy.hu.
7: Beázó tető. Előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbezárt érték. Hey!

0: Ez a nap lehet hosszú, mert hogy remek időjárásunk lesz, 26 fok, akár ennyi is az őszben, és hát most ugyan elbújt a napocska 7:30 előtt fél perccel, de hát mégiscsak a lassítésé lesz a főszerep. Most meg mindjárt a 80-as évek egyik nagy filmes kedvencéi, illetve zenei kedvencéi is, mert hogy két legyet fogok egy csapásra ütni. De előtte a közlekedési információ. Baleset történt a Széchenyi utcában, mégpedig a Közért mellett. Tudják, melyikre gondolok. Attila, köszönjük az információt neked, és mindenki, aki megerősítette. Nem tudom, ott vannak még? Az előbb még igen, ott voltak. Lehet azután már tiszta a terep. 500-540 és 39-33-104-6. Jó reggelt neked!
1: Jó reggelt, László, mert Kisvakon vagyok. Annyit szeretnék csak hozzáfűzni, hogy aki a Közértbe megy, ne felejtsen el magával vinni szekkert.
0: Micsodát?
1: Nagymamám mondta annak idején, fiam, hogy itt a boltba vigyél magaddal a szekert, az egy szatyor végül is.
0: És tényleg, a szekker az a klasszikus bevásárlós szatyor. Hát kis helyen is elfért, rá is kerestem gyorsan az interneten, szekker, hálós felépítésű, horgolt bevásárló szatyor. Hálószatyor, szekker. Az ember mindig tanul valamit. Kis vakont köszönjük. És akkor 80-as évek azzal a színésszel, aki tehát elsősorban a vakáció filmekből, európai vakáció, ismerhettünk meg, úgy hívják, hogy Cornelius Crane, 83 éves Chevy papa, az interneten, a Facebookon követem, és olyannyira aktív, annyira cuki figura még mindig, hogy fel is köszöntjük a születésnapján Chevy Chase-t. Mutatkozzunk be egymásnak, kedves kollégák.
2: Na, megjöttünk. Hedley vagyok, belgyógyász professzor. Dr. Lafong, fertőző betegségek. Dr. Boaé, bakteriológus. Dr. Stinson, Marston és Gila, Northamptoni traumatológiai központból. És Dr. Imhaus a Türki alapítványtól. Ők pedig az újonnan jött sebészek, Dr. Trowbridge és Greenbaum.
3: Doktor?
4: Doktor?
3: Doktor?
5: Doktor?
6: Doktor?
3: Doktor?
6: Doktor?
5: Doktor?
4: Doktor?
3: Doktor?
4: Doktor?
5: Doktor?
3: Doktor?
4: Doktor?
3: Doktor?
5: Doktor?
6: Doktor?
3: Doktor?
6: Doktor?
5: Doktor?
3: Doktor?
4: Doktor?
3: Doktor?
5: És doktor.
0: Nem hagytunk ki senkit?
3: Nem.
0: Kémek, mint mi. Jó, 80-as évek, csak most már zenében el. Jaj, lehet nem ezt a verziót akartam lejátszani. Ups! De ez már legalább annyira klasszikus, mint a Chevy Chase-féle kémek, mint mi. Az Emiliós fellépése. Jó, de hát nem Emilio, hanem Robert Cool Bell, azaz a Cool and the Gang gitáros énekese 76 évvel ezelőtt született, úgyhogy 1981. És még a nap is kisütött Debrecen. Ez a Get Down Now ritmus eredetiben. Jó reggelt a 104,6 MHz-en.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Új otthont keresel Debrecenben vagy környékén? Ne kockáztass milliókat, dönts felkészülten! Több mint 500 új építésű ingatlan egy helyen. Az első debreceni új otthon konferencia és kiállítás a Színhome alapító névadó partnerségével. Október 10-én a Merkur Hotel Debrecenben. A konferencia jegyköteles, a kiállítás viszont teljesen ingyenes. Újotthondebrecen.hu.
2: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
3: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
4: Ez reklám volt
5: a Best FM-en.

0: napsütéssel, szép reggel Debrecen, a Maroon 5 együttes énekese Adam Levine, és az énekes, mármint a dal eredeti előadója, R City. Szóval ők ketten.
1: Jó?
0: Mindjárt jön a reggel gondolata, mert hogy mindjárt 3:40, de előtte Dorcinak köszönhetően elmondom, hogy hol lassítsunk Debrecen igazi zenei kedvencei között. A téglási szakaszon, a 247-es pontosabban, igen, a 247-es, nem a 245-ös kilométer kőnél mérik a Nyíregyháza felől érkezőket. Értettük, Dorci? Visszaveszünk a tempóból.
2: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
3: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3:48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
4: Egy nap a paraszt szamara beleesett a kútba. Az állat órákon át szánalmasan bőgött, miközben a paraszt megpróbált rájönni, mit is tehetne. Végül úgy döntött, hogy az állat már öreg, és a kutat úgyis ideje már betemetni. Nem éri meg kihúzni az öreg szamarat. Áthívta a szomszédait, hogy segítsenek. Mindegyik lapátot fogott, és elkezdtek földet lapátolni a kútba. A szamár megértette, mi történik, és először rémisztően üvöltött. Aztán mindenki csodálatára megnyugodott. Pár lapáttal később a paraszt lenézett a kútba. Meglepetten látta, hogy minden lapátnyi föld után a szamár valami csodálatosat csinál. Lerázza magáról a földet, és egy lépéssel feljebb mászik. Ahogy a paraszt és szomszédai tovább lapátolták a földet a szamárra, lerázta magáról, és egyre feljebb mászott. Hamarosan mindenki ámult, ahogy a szamár átlépett a kút peremén, és boldogan elsétált. Az élet mindenfajta szemetet és földet fog rád lapátolni. A kútból kimászás trükkje, hogy lerázd magadról, és tegyél egy lépést. Minden probléma csak egy lehetőség a tovább lépésre. Bármilyen problémából van kiút, ha nem adod fel, nem állsz meg. Rázd meg magad, és lépj egyet feljebb.

0: Minnelli dalát hallották, 6 percünk van, 8 óráig hátra, és a programajánló Téglás, 247-es kilométerkő Trafipax. Ez még nem a programajánló volt, az most következik a Nagyerdő hetén és a Nagyerdő napján. Ugyanis október 8-a, ami csodálatos Nagyerdőnk napja, ezért a Nyírerdő ZRT is készül a debreceni erdészetnél a Kartács utca 25 szám alatt egész napos programmal, igazából már 9 órakor el is kezdődik. Megemlékezés lesz majd a debreceni Nagyerdő védetté nyilvánításáról. Aztán többször láthatják, hallhatják majd az odaérkezők a debreceni Kuckó művésztanya gyermekműsorát, de lesz íjászat a kiserdőben, vadászkutyafajták bemutatója, vadászfilmek, nagyerdőtotó, fafaragás, mézes kalács készítés, és sok-sok program, tehát ma, október 8-án a Nyírerdő ZRT debreceni erdészeténél. Színházi előadások, mára a debreceni Csokonai Színház ajánlata, Örkény István Tóték, este 6-tól a Kóti Árpád teremben, és Federico García Lorca, Bernarda Alba háza, este 7-től a Latinovic Zoltán teremben. A programokhoz jó szórakozást kíván Debrecen kedvenc rádiója.
1: A kulturális programajánlót támogatta a Déri Múzeum, a múzeumok őszi fesztiváljának kiemelt helyszíne.

0: Kozomból is. Első lastlágere az elétől felforr a vérem. 8 órakor Debrecen kedvenc rádiójában, ahol mindjárt folytatjuk a Talk to You-val. A Talk to You alatt Barbie-val beszélgetünk. Laci, nekem nagyon hiányzik valami koppány napján. Valami? Vagy valaki? Ó, reggel 6 és 7 között már pedzegettem, hogy magyarok, férfiak és asszonyok, főképpen koppányok, legyen csodás a napotok, és legyen az ő napja is csodás. Neki születésnapja van. Ó, a világ egyik ünnepelt énekese. Nagy kedvenc a Best FM-en is. Úgyhogy jól fel is köszöntjük majd 8 és 9 óra között a szenzációs Bruno Mars-tel.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Céges buli, családi születésnap vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
3: Mamma Mia! Az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madách Színház előadásában november 22-én Debrecenben a Phoenix Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
4: Komplett olaj és szűrőcsere. Autodrom Debrecen.
5: Van egy valódi történetünk a számodra. Ott rejtőzik egy festményben, egy régi pénzérmén, vagy éppen Debrecen utcáin. Téged is várnak a Déri Múzeum élménydús programjai. Fedezd fel velünk a múzeumok őszi fesztiválját. Részletek derimuseum.hu.
6: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
7: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. Tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
8: Ez reklám volt.
9: A Best FM-en.
10: Középiskolások ismerkedtek a gyógyszerészi pályával. 50 hepatitis megbetegedést regisztráltak Hajdúbiharban. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
9: Hírek a Best FM-en.
10: 33 középiskolás vett részt pályaorientációs programon a Debreceni Egyetem gyógyszerésztudományi karán, közölte az unidev.hu. A fiatalok, a 21 nő az egészségügyért alapítvány 9 hónapos mentorprogramjának részeként érkeztek az ország különböző részeiből a Cívisvárosba. A résztvevők megismerkedtek az egyetemen elérhető egészségügyi képzésekkel, és arról is beszélgettek a szakemberekkel, hogy kit miért érdekel az orvostudomány, illetve milyen területen képzelnék el a jövőjüket. A program részeként a gyógyszertechnológiai tanszék gyógyszerkészítési laboratóriumában is dolgoztak. A fiatalok illatos gyógyszerkenőcsöt és a tél közelettére ajakbalzsamot készítettek. A tréning célja az volt, hogy a középiskolások közvetlen tapasztalatokat szerezzenek az egészségügyi kihívásokról, és könnyebben eligazodjanak a továbbtanulási lehetőségek között. Idén is díjazták a Családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség már 8. alkalommal ismerte el a kórházak ilyen irányú törekvéseit. Megválasztották az év Családbarát kórházát és magánegészségügyi intézményét, emellett 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a Családbarát egészségügyi projekt vezetőjét kérdeztük.
11: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazások,

0: alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak, és valahogy együttesen a problémákat, amik egy ilyen kis családban, mert azért ők már egy család működnek sokszor, meg lehessen oldani. Két dolgot néz a zsűri, egyrészben a családbarátságot a betegekkel szemben, illetve a munkatárs családbarátságot.
1: Továbbra is jelen van a hepatitis A Hajdú-Biharban, míg az előző hónapban 50 ilyen megbetegedést regisztráltak a megyében. A friss járványügyi adatok szerint összesen 15 hepatitis fertőzést igazoltak, ezek közül 14 esetben hepatitis A-ról volt szó. Ezzel az utóbbi megbetegedések száma az egész szeptember tekintve elérte az 50-et. A hónap első hetében 19 hepatitis A esetet, a következő héten 9-et, majd a harmadik héten 8-at regisztráltak. A legfrissebb héten további 14 esetet igazoltak. A járványügyi jelentés szerint a megyében ugyanebben az időszakban 5 kampilobakter fertőzést és 12 szalmonellás megbetegedést is jelentettek. Egy esetben skarlátot, egyben bárányhimlőt, egy másik betegnél pedig savós agyhártyagyulladást is regisztráltak. A részletes területi adatokból nem derült ki, hogy a hepatitis fertőzések pontosan mely hajdúbihari településeket érintették. Számolt be róla a HAON. Változékony őszies idő jellemzi a következő napokat Debrecenben és térségében. Napközben 18-24 fok között tetőzhet a hőmérséklet, az éjszakai órákban pedig 5 és 14 fok közötti minimumokra lehet számítani. Hajdú-Biharban egy közelgő hidegfront hatására zápor és eső is kialakulhat majd. A légmozgás többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az allergének közül a gombák koncentrációja továbbra is extrém magas, a parlagfű pedig közepes szinten van jelen a levegőben.

0: Avery Levine, akit pont a múlt hónap végén köszöntöttünk a születésnapján.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel!
0: Mégpedig a 42-et ünnepelte szeptember 27-én a kanadai származású pop-rock énekesnő, a legnagyobb slágere. Pont az előző dal volt, a Complicated. Hogy mennyire volt komplikált a magánélete a csajszinak, én nem is tudtam, hogy Chad Krögerrel, a Nickelbackből, hát ők férj és feleség voltak. 2013 és 2015 között ők házasságban éltek együtt a másik nagy rockstárral. Na, ennyit Avery Levinről, most nézzük a mai napot. Először is a magyarok nagyasszonyának ünnepén, mert hogy október 8-a azaz, a Magyar Katolikus Egyház október 8-án főünneppel emlékezik meg a szűzanya magyarokat oltalmazó pártfogásáról. Ez a mai nap, ez az. Szűzanya napja, a magyarok nagyasszonyának az ünnepe az egyik az esztendőben, és a koppányok, valamint a Lorénák névnapja, úgyhogy mivel a Lorénáknál már jó sokszor volt szó, most koncentráljunk és fókuszáljunk a koppányokra.
3: Köszöntjük Koppány nevű hallgatóinkat! A Koppány régi magyar férfi név, jelentése nagy, győzelmes, erős, magas. A legvalószínűbb az, hogy egy ótörök méltóság névből származik. Magyar kupamester, mint később a főpohárnok mester, a magyar kende mellett a Szekérpalota város vezére, vezetője. Alapváltozata Koppánd. A magyar történelemből ismert leghíresebb viselője a névnek Koppány nemzetségfő, első István rokona, de nekünk most a legfontosabb ön kedves Koppány, aki a rádiót hallgatja.
4: Boldog névnapot kívánok neked, Koppány!
0: Esetleg vannak ma ünneplő etelkák is? Róluk sem feledkezünk meg, és Barbikám, csak hogy ne legyen hiányérzeted Koppány napján. Csak neked, meg a többieknek. 10 perccel, 8:30 előtt István a királya.

0: a jugar. ¿Cómo? 1, 2, 3, 4.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Udvarias kiszolgálás, minőségi üzemanyag, kedvező ár éjjel-nappal, Maxiline töltőállomás.
4: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
5: 5 perces autómosás 42 méteres mosó utcában. Autodrom. Szoboszlói út 50.
6: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint. A fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan. Spórolj okosan!
7: Kivételes ajánlat, kivételes alkalom a Pupillában. Hoya prémium multifokális lencséit most 50% kedvezménnyel szerezheti be. A jó látás alapja a Pupilla Optika. Ótemető 14, pupillaoptika.hu.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei.
8: Megállás nélkül.
10: Hi, this is James Blunt.
11: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
12: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
13: Hey, I'm Mariah Carey.
8: Bárhol is vagy, ott van veled
14: a Best FM.

0: Viszlát nyár, viszlát indián nyár, úgy néz ki, hogy a mai nap az utolsó napja a szép korúak nyarának, mert ma még 26 fok is lehet, holnap már ennél jóval kevesebb, és a hétvégére meg még kevesebbet mondanak. 20 fok alá, inkább 10 fok közelében hülle a hőmérséklet. Október 8-a van, 130 éve annak, hogy elindult a Dow Jones jegyzése a tőzsdén. 124 éve adták át a Stengel Imre által tervezett országházat. 60 éve, 1966-ban az amerikai kormány bejelentette, hogy az LSD veszélyes kábítószernek minősül, melynek használata büntetést von maga után. 1992-ben ezen a napon hagyott itt bennünket a nagy hazai komikus Rátonyi Róbert.
1: Nem megyek egyedül oda, nem hagylak el, nem én soha.
0: Utánozhatatlan stílusa volt. Utánozhatatlan mimikája, óriási energiát tolt mindig magából, és a mosolya felejthetetlen, úgyhogy nem felejtjük el mi sem Rátonyi Róbertet a Best FM-en, és nem felejtjük el Aracki Lászlót sem.

pedig 2017. október 8-án hagyott itt bennünket. Egy zenei különlegességgel folytatnánk a csütörtök reggelt 5 perccel 3:49 előtt, mégpedig 58 évvel ezelőtt, ugyanis 1968-ban mutatták be minden idők egyik legjobb Rómeó és Júlia feldolgozását, Franco Zeffirelli filmjét, és a zenéje pedig ugyanúgy, ahogy a Keresztapa muzsika Nino Rottának köszönhető.

Atomic Kitten dalát hallották egy Blondie dal feldolgozásával. 8:43 után. Jaj, elfeledkeztem egy kutyusról, remélem még nem késő. Csilla írta ugyan nem sokkal ezelőtt, hogy Létavértesről Debrecenben a buszforduló környékén egy kölyök német vizsla, vagy német vizsla-szerű kutyuska csatangol, ápolt, gazd is lehet, otthonról nagyon hiányozhat, úgyhogy kedves gazdi, gyorsan siess, nehogy baj legyen, tehát Létavértesről Debrecenbe és a buszforduló környékén látta Csilla ezt a kutyuskát. Találós kérdés, melyik az az ünnepelt világsztár, pontosabban ki az az ünnepelt világsztár, aki ma ünnepli a születésnapját, ráadásul 41 esztendős lett. A karrierje, a színpadi karrierje pedig akkor indult, amikor 4 éves volt. Jól hallották, 4 évest mondtam. Ő volt a világ legkisebb Elvis Presley imitátora. 4 évesen már a színpadon állt. Übercuki volt. Sajnos csak a hangot tudom játszani abból a filmből, amelynek a címe Honeymoon in Vegas, 1992-ben. Volt egy rövid alakítása ebben a hollywoodi moziban. Ez az alakítás.

2010-ben megjelent az első nagy lemeze, idén pedig megjelent a sorban utolsó, Romantic, ez a címe. No Man is the Omen. Ilyen romantikus dalok, mint a Dance With Me, az új Bruno Mars albumon.

nagyon szeretjük. És szerettük a When I Was Your Man című dalát is, úgyhogy a 41. születésnapján Peter Gene Hernandez, azaz Bruno Mars érkezik Debrecen kedvenc rádiójában.

A Bob Merlidalhoz is van egy érdekességem, na meg Ágnes Vanillához is, róla csak annyit, hogy ma lett 49 esztendős, úgyhogy majd a következő órában boldog születésnapot kívánunk neki, és lehet, hogy az ön kedves ismerősének is egy születésnapi tortával? Regisztrálni még most sem késő. bestfmdebrecen.hu

0: Szeretnék felmérni, hogy az eszközök mennyiben segíthetik a vagyon és személyi biztonság fenntartását. Az utasok számára fontos változás, hogy a tesztüzem idején a kamerák által belátható területen a jelellenőrzések során kép- és hangfelvétel készül. A DKV közlése szerint a felvételek kezelésére vonatkozó részletes tájékoztatás a társaság adatvédelmi nyilatkozatában található. 10 szálláshely verseny idén az év turistaháza címért. A Bakony túl a Zemplénig olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. A győztesről közönségszavazás dönt. A részletekről Bántakás Gyöngyit, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
1: Idén is 10 döntős turistaház verseng a címért. Turistaházak, kulcsos házak és különleges természetközeli szálláshelyek egyaránt. A turistaházak korszerű, kényelmes és megfizethető szálláshelyek. Jó kiinduló pontjai lehetnek egy családi kirándulásnak, baráti hétvégének, vagy akár egy többnapos túrának is. Szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a természetközeli szálláshelyeken keresztül Magyarország természeti értékeit is meg tudják ismerni. A közönség szavazás október 12 évfélig tart, bárki soha a kedvencére az aktívkalandor.hu oldalon.
0: Október 9-én és 10-én rendezik meg Berettyóújfaluban a 28. bihari számadó napokat, számolt be róla a Hajdu Press. A kétnapos eseménynek a Kabos Endre városi sportcsarnok ad otthont, a rendezvény főszervezője pedig a Hajdu-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara. A programon több mint 70 kiállító vesz részt, köztük vállalkozások, pénzintézetek, oktatási intézmények, szociális szövetkezetek és egyesületek, határon túli kiállítók is érkeznek. A megnyitót péntek délelőtt tartják, előtte a Kálvin téren megkoszorúzzák a berettyóújfalui iparosok és kereskedők 1914 és 18 között elhunyt hőseinek emléktábláját. Az eseményen több díjat is átadnak, köztük a Nyíri István díjat, a NAK külön díjat, a Vásár díjat és a Termék díjat. A rendezvényen szakmai előadások és kulturális programok is lesznek. Marad az őszies változékony idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 5 és 14 fok között alakul. Csapadék egy közelgő hidegfront miatt is várható Hajdú-Biharban, leginkább zápor és eső formájában. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. Az allergének közül a gombák szintje extrém a levegőben, míg a parlagfű közepes koncentrációban van jelen.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Best reggel. Sok zenével és friss hírekkel.
1: És a kis kecce után egy friss hír, bár már hallottunk róla, de Zé barátunk megerősítette, hogy továbbra is trafipax lesz. Mondom, hogy hol? A 4-esen és a 247-es kilométernél Téglásnál, még a benzinkút előtt a nagy kanyarban.
2: Köszönjük, Zoli! Jó utat kívánunk neked!
1: 500-540 és 30-933-1046. Bob Merlivel folytatjuk, jamaikai énekes volt, gitáros, dalszerző és aktivista, a reggae zene világszerte legismertebb úttörője és a Rastafari mozgalom kulturális ökönje, aki nagyon fiatalon, 36 éves korában hagyott itt bennünket. De nem ezen a napon. Ezen a napon volt az utolsó koncertje, 46 évvel ezelőtt, 1980. október 8-án a színpadra lépett, hogy lenyűgözze a hallgatóságát, mint mindaddig, de a koncert kellős közepén összeesett, és már nem tudta befejezni a bulit. 6 hónap múlva hunyt el rákban, 36 éves korában. Úgyhogy jön a szubjektív top 3 Bob Merlitől, a reggae királyától. A harmadik helyen az I Shadow.

És az első nálam a One Love, egy idézet Bob Merlitől, talán a legismertebb. Ő mondta azt, hogy egy jó dolog van a zenében: amikor üt, nem érzel fájdalmat. Ez a Best FM, a zene rádiója.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútor volt, Salétrom utca 5.
2: Mamma Mia! Az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madách Színház előadásában november 22-én Debrecenben a Phoenix Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
3: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli!
4: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
5: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
8: Hey, this is Anastasia.
9: Hello, I'm Calvin Harris.
10: This is Carly Rae Jepsen.
11: Hello!

0: Lady Gaga dala a Best FM-en, mindjárt 9:30 van. Sanyika, köszönjük az infót. A Köntösgát soron rendőrautóval mérik a Balmazújvárosi út felé haladókat. Köntösgát sor. Köszönjük az információdat. Október 8-a Hollywood egyik ünnepelt színészének a születésnapja, akinek az első nagy dobása Ben Affleckkel együtt a Good Will Hunting című film volt, amiért Oscar-díjat is nyertek. De nem csak Oscar-díjas, hanem Golden Globe díjas is, a Bourne filmek főszereplője. A Golden Globe-ot pedig Mark Watney megformálásáért kapta a Marson rekett űrhajós a Mentő akció című filmben. Matt Damon, aki imádja, vagy nem, nagyon utálta a retro muzsikákat, és ez ki is derült ebből a kiváló filmből.
1: Új naplóbejegyzés. Itt Mark Watney. És életben vagyok. Ahogy látszik. Nem tudok a NASA-nak üzenni. És ha tudnék is, 4 év, mire a következő űrhajó ideér, a modul pedig 31 napig képes életben tartani. Így egyetlen halvány esélyem maradt feltalálni az életet a Marson. Jól van, akkor számoljunk. 4 évnyi élelmet kell termesztenem. Itt, a halott pusztaságban. Bárha nem tudok valahogy üzenni a földre, mindez lényegtelen.
2: Juhú!
1: Ezt kapt ki Neil Armstrong.
0: Matt Damon! Éj, de szeretjük ezt a filmet is. Hát, hogy a burgonyával mi kellett, hogy ott a Marson is termő legyen, azt most nem részletezném. Az, aki látta a filmet, vagy olvasta a könyvet, tudja, hogy Mark Watney utálta a retro muzsikákat, és mivel csak egy kazetta állt a rendelkezésére, amit rongyosra kellett, hogy hallgasson ott a Mars nevű bolygón, ezért most Matt Damon 56. születésnapján.

0: Shrek egy világhírű rajzfilm. Ennek a zenéjét hallották a Counting Crows-tól. Mi egy magyar bábfilmmel folytatjuk. Már csak azért is, mert valamikor 6 óra után én Gézának megígértem, hogy arról a magyar művészről, akinek ma lenne a születésnapja, 87 évvel ezelőtt született. Nem fogunk elfeledkezni, és a reggelben még 10 óráig megemlékezünk róla a születésének az évfordulóján. Na, vajon ki lehet ő?
1: Én vagyok a híres egyfej.
0: Egyfeje volt, ez biztos. Jellegzetes fizimiskája, tar koponyája, cuki kis bajsza és szakála néha, és úgy hívták, hogy Bergendi Pista bácsi.

0: sor. Én titkos nagyám.
1: Ergendő Pista bácsi, aki néha bábfilmeknek és rajzfilmeknek szerzett zenét. Aztán néha megtanított bennünket táncolni a televízióban.

A Bergendi Szalonistán zenekar élén. Az kb. Olyan volt ez az Én táncolnék veled, mint a tévétorna. A karosszékből most álljanak fel. Hát jó volt nézni ott ülve a tánclépéseket. Szóval volt, amikor táncolni tanított, és volt, amikor meg főzni tanított, igazi gasztró isten volt-e.

És hát kihagyhatatlan dala szeptember 1-én. Hamarosan őszi szünet, most pedig Bergendi Pista bácsi születésének az évfordulóján 87 éves lenne ma. Kiváló zenész és zeneszerző, aki 6 évvel ezelőtt karácsony környékén hagyott itt bennünket. Egyik hétfő délen jön a Bergendi és az iskolatáska.

0: Benyó Ágnes, vagy ahogy egy ország ismerte 1997-től, Ágnes Vanilla, akinek ma van a születésnapja, 49 esztendős lett, a Most Jó című dal előadója, és most jó, mert befutott Szabó Anita, és 5 perccel 10 óra előtt már is hirdethetjük a nyertest, illetve előtte, hogy kik esélyesek a Monavi Kávézó és Cukrászda mai tortájára. Szia, Anita!
1: Szép jó reggelt!
0: Az megvan, hogy a mai nap az nyár utolsó napja?
1: Megvan, de tudod, hogy én ilyenkor homokba dugom a fejem, és nem akarom elhinni. Hát, ha még történik valami csoda, jön megint valami hőkupola, vagy nem tudom, Afrikából valami hőhullám.
0: Olyan szép kimondani, hogy október 8-a a nyár utolsó napja, tegyük, hogy ez
1: igen, mondjuk nekem nyár mindig nyár utolsó van a napja.
0: Hát lehet is, van is egy ilyen dala, örök nyár. Ágnes Vanillának, aki akár még tortát is nyerhet, de nem ő fog, hanem ki vajon, halljuk az esélyeseket.
1: Hát ha az anyósa mindent bedobott Fortunánál, akkor nyerhet akár Kurta Horkai Alexandra is, akit sok szeretettel köszöntenek szülinapja alkalmából. Szabó Stefánia is ma ünnepel, Csabi jó voltából, aki a kis húgicáját köszönti ezen a csodás napon Nyírábrányban. Sárosi Tímelt a kollégái nevezték Hajdúsámsonban, Debrecenben az egyik kézműves pésik dolgozói, akik nem felejtkeztek el róla. Szabó Réka ma lett még mindig nagyon fiatal, az apukája László köszönti, Réka egy csupaszív, mosolygós hölgy. Szabó László is ünnepel, a felesége Ancsa, gyerekei Sára, Ákos, Benca és Léna köszöntik. Dr. Kertész Katalin is esélyes a tortánkra, nagyon sokat dolgozik és megérdemel egy kis kényeztetést. Lánya Laura és Veje Norbi köszöntik. Szigeti Zsoltika ma lett 6 éves, boldog szülinapot ennek a gyönyörű gyermeknek az egész családtól. Szintén 6 éves lett ma Soltész Petra itt Debrecenben, pótanyukája Niki köszönti. A Világegyetem legjobb nagymamiát és anyukáját is nevezték, Dankó Lászlóné, Katica nénit, az egész nagy családja. Nára és Zsuzsanna is ünnepel ma, barátnője szeretné köszönteni a kicsit szétszórt, kicsit kótyagos barátnőjét, na meglátjuk, hogy lesz a torta nyertes. Bányai Boginak ma 3 gyertya lesz a tortáján, az apukája nevezte be, és köszönti még nővére, bátyja, anyukája, valamint a nagyszülők, illetve papáik, mamáik. Kis Ambrus ma lépett a felnőtt korba, Dani és Fruzsika köszöntik anyukájával együtt, a suliba tudott csörgetni egyébként majd Ambrust. Fábián Csenge ma született pontosan 1 évvel ezelőtt, Berettyóújfaluban ünnepelnek, Csizmadia Istvánt is köszönti az ő nyunyia, élete szerelmét. Acsárdi Varga Anettet is nevezték a Velvet és a Lányok Nádudvaron, Simon Zsanettet sem hagyjuk ki, akiről a család gondoskodott, Kelemen Péterni Erzsike is ünnepel, főnökasszonya Inc és a munkatársa köszöntik Hajdunánáson, idősek otthonában egyébként a konyhán dolgozik, és a nevetésétől hangos egyébként az egész környék. Gaba Lérné Vas Erikát a férje köszönti, ismerkedésük napja június 26, rá 2 évre volt az esküvő, hát ez is így idejött a szülinapjára, Nagy Antalné Jolikát is nevezték, Belovec Zoli is ünnepel, felesége és gyereke jó voltából köszöntjük Felhősi Jánost is, az Alföldi Nyomda berakó női Balmazújvárosban, a legjobb műszakvezetőkét, aki egy segítőkész, igazságos és nagyon korrekt a munkatársakkal.
2: Halló?
0: Halló, Nagy Antalné?
2: Igen, én vagyok.
0: Halló. És még a keresztnevét nem is tudom.
2: Joli vagyok.
0: Joli. Elnézést. Pedig hát illene tudnom.
2: Illene, igen.
0: Mert hogy állítólag minden reggel együtt kezdjük a napot.
2: Igen, minden reggel.
0: Jolikám, is volt már olyan, ami kifogott magácskán? Tudja, hát mire gondolok?
2: Nem.
0: Keresztrejtvényre.
2: Nem. Nyertem is, valamikor régen nyertem is vele. Hobbiból csinálom, már csak nem küldöm be.
0: A keresztrejtvényel már nyert, velünk nyert már, Jolán?
2: Nem, még soha.
0: Hát akkor itt vagyok.

0: Igen.
1: De tortát még nem adtunk, úgyhogy most ez következik.
0: Komolyan?
1: Joli, hát miért beszélgetünk ilyen kedélyesen idestóva két perce?
0: Hát,
1: hogy felköszöntjük a világ legjobb feleségét. A két Anti nevezte be.
0: Jaj, nagyon szépen köszönöm. Még soha nem nyertem.
1: Jonikám, itt 80 előtt egy esztendővel, már ha szabad firtatnom a korát, ideje elkezdenünk.
0: Igen, nagyon-nagyon szépen megköszönöm, kedves Laci.
1: Kezét csókolom, boldog ünneplést, és nagyon jó egészséget kívánunk. A tortát adjuk, egy Oreo torta, a Monami kávézó és cukrászda tortája, hiszen ez Debrecen kedvenc rádiója.
0: A Best FM, nagyon szépen megköszönöm, de kicsit megilletődtem. Happy birthday, happy
1: birthday, happy birthday. Rendben van ez így.
2: És nagyon örülök, hogy Jolinak kedvezett a szerencse, ami a reggel informátorát illeti, ő pedig Zé barátunk. Tegnap is küldött információt, és ma is, tegnap és ma is ugyanúgy a négyesről a Trafipax hír többek között tőle érkezett, úgyhogy Zé Zoltán az ajándékod egy melancs pizza.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Jó étvágyat kíván hozzá, Debrecen kedvenc rádiója, jöhet a 10 órai? A hírek, mert hogy 10 óra múlt egy perccel, Cranberries vele indul a csütörtök délelőtt. Ray-jel folytatódik el. Where is my husband? Gondolom, Jolika megkereste a férjét azóta, hogy megköszönje ezt a kedves meglepetést. Küldünk is egy dalt neki.
4: Nagy utazás.
1: Válfás Gyuszi bácsitól.
4: Azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halunk meg.
1: Azaz Koltai Robert filmjéből, Dresser Gáborral, a Nagy utazás.
5: A kújipari közmeghallgatást tartottak Debrecenben. Három hajdúbihari településen csaptak le a dílerek. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
5: Közmeghallgatást tartottak Debrecenben a tervezett új akkumulátoripari üzemről, számolt be róla a dehir.hu. A Költségközpontban a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága szervezte a fórumot, amely az egység környezeti hatásvizsgálatához kapcsolódott. A déli gazdasági övezetben, a CETL szomszédságában kialakító létesítményben a tervek szerint akkumulátorok újracsomagolásával és újra összeszerelésével, valamint megmunkálásával és szerszámkarbantartással foglalkoznának. A fórumon a lakosság többek között a levegő minőségről, a zajterhelésről, valamint a tűz és vegyvédelmi előírásokról kérdezte a szakembereket, fogalmazott a portál. Az emberre is veszélyes parazitákat vizsgálják a hazai róka és aranysakál állományban. A Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal, a Vadászkamara és több egyetem közös programjában azt térképezik fel, hol fordulnak elő nagyobb számban ezek az élősködők. Az 5 hónapos vizsgálat során 700 mintát elemeznek. Mondta el rádiunknak Szél Zoltán, a hatóság parazitológiai, hal és méhbetegségek nemzeti referenciaosztályának vezetője.
6: Két parazitacsoportot vizsgálunk, az egyik a róka 5 tagú galambférge, ez egy pici mikroszkópikus galambférge, az emberre nézve legveszélyesebb, legsúlyosabb őshoros parazita, és egy fonálférgeség, ha egy fiatal róka 30-40-50 kilométert vándorol mondjuk egy új teritorium megkereséséért, az aranysakál több 100 kilométert is vándorolhat, az viszi magával a benne lévő kórokozókat, így ezeket a parazitákat is. Az elejtett állatokból veszünk mintát, amely arra ad majd választ, hogy vajon terjednek-e ezek a paraziták a környező térség.
5: Komádiban, Zsákán és Berettyói faluban egyszerre csaptak le a rendőrök három feltételezett kábítószerkereskedőre. A hajdúbihari nyomozók korábban olyan információkat kaptak, amelyek szerint több környékbeli lakos tiltott szereket árul. Az információk ellenőrzése után október 5-én hajnalban összehangolt akciót szerveztek a Cívisvárosi, a Békés, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok megyei bevetési egységekkel. A három településen egyszerre tartottak rajtaütést a feltételezett terjesztőkön, és több fogyasztón is. A kutatások során droggyanús anyagokat, valamint a szerek terjesztéséhez és fogyasztásához használt eszközöket foglaltak le. A három feltételezett dílert kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. A fogyasztóknak kábítószer birtoklása miatt kell felelniük, számolt be róla a HAON. Őszias, változékony időre számíthatunk Debrecen.

környékén a következő napokban. A hőmérséklet napközben 18-24 fokig emelkedhet, éjszaka viszont 5 és 14 fok közé hűlhet le a levegő. Hajdú-Biharba egy közelgő hidegfront miatt csapadék is érkezhet, főként zápor és eső formájában. A szél többnyire élénk mérsékelt marad. Az allergének közül továbbra is extrém magas a gombák koncentrációja a levegőben, míg a parlagfű közepes szinten van jelen.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mixát Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
3: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
4: A Papoptikában november 15-ig minden Rodestock multifokális és miópia kontroll szemüveglencse 30% kedvezménnyel kapható. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
5: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakó Park, Debrecen.
6: Reklám után újra.
1: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
7: Hi, this is Craig David.
8: Hey, this is Kylie.
9: Király Viktor vagyok.
10: Hi, this is Madonna.
11: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
6: Ez a Best FM.

0: Debrecen zenei kedvencét játsszuk a csütörtök délelőttben önöknek. Jó munkát, jó utat kívánunk mindenkinek. 10:30 előtt 5 perccel járunk. A Parnograsz dalát készítettem, bejön hamarosan a Boldog Igazán. A mikrofonnál Szabó Anita köszönti önöket, és egy hallgató a vonalban. Útinfóval, halló, halló, hallgatunk. Szia, szia, mit láttál?
1: Bálospécsről kifelé haladva, Debrecen felé trafiznak a rendőrök.
0: Köszönjük az infót, és van még egy fülesünk a 4-esről, Debrecen-Nyíregyháza között a téglási nagy kanyarban mérnek egy fehér autóból. A forró drót 500-540, értesítsenek bennünket mindenféle információról, ami az autósokat, illetve a közlekedőket illeti. Akár 27 fok is lehet ma az előrejelzések szerint, és szeles napunk lesz. Talán az utolsó jó idő a héten, úgyhogy élvezzék ki mindenképpen Debrecen zenei kedvencével a folytatásban, itt a Best

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, ő most a szokásosnál is érzékenyebb és türelmesnek kell lennie. Véletlenül másokat is megsérthet, ami utólag nyomasztja. Mika, anyagi ügyeinek intézése miatt kevesebbet tud tölteni baráti társaságával, igyekezzen megtalálni a megoldást, hogy kapcsolatai szilárdak maradjanak. Ikrek, számíthat bolygója támogatására, jól tenné, ha többet járna a társaságba, mert hasznos és kellemes kapcsolatokat létesíthet. Rák, remekül ért a viták elkerüléséhez, nem ártana, ha megértené, hogy vannak esetek, amikor nem szabad kitérni a vita elől. Oroszlán, a régi szokások megkötik a kezét, és arra csábítják, hogy ott maradjon, ahol van. A szokások csak addig jók, míg nem gátolják. Szűz, barátja nehéz és zavaros időket vészel át, most egy türelmes és jóindulatú hallgatásra van szüksége. Mérleg, a megjelenésével hódít, de tárgyaló készségét is jól kamatoztathatja, érzelmeinek és kreativitásának kifejezése szintén fontossá válik. Skorpió, az előző hetekben ellátta az otthoni és munkahelyi feladatai nagy részét, még sincs elég szabad ideje, újabb és újabb problémák bukkannak fel ma. Nyilas, a feltöltődés, az élményszerzés időszaka ez, valami elmúlik, talán egy szerelem, és valami elkezdődik az életében. Bak, az egyre sűrűsödő feladataira összpontosít, ezt megteheti, mert tele van energiával és viszonylag hamar elvégzi a munkáját. Vízöntő. Jobbnál jobb ötletei támadnak, amelyeknek anyagi vonzatai is vannak. Most olyan partnerre talált, aki hatékony segítséget tud nyújtani. Alak. Korábbi pesszimizmusát, mintha elfújták volna, nagy bizakodással tekint a jövőbe. Optimizmusa és lelkesedése környezetét is magával ragadja. Minden nehézséget könnyedén legyőz.
4: Yeah,

0: Köszöntjük Koppány nevű hallgatóinkat! A Koppány régi magyar férfi név, jelentése nagy, győzelmes, erős, magas. A legvalószínűbb az, hogy egy ótörök méltóság névből származik. Magyar kupamester, mint később a főpohárnok mester, a magyar kende mellett a Szekérpalota város vezére, vezetője. Alapváltozata Koppánd. A magyar történelemből ismert leghíresebb viselője a névnek Koppány nemzetség fő, első István rokona, de nekünk most a legfontosabb ön kedves Koppány, aki a rádiót hallgatja.
1: Szia, Ildikó, Best FM Rádió, Szabó Anita vagyok.
2: Ja.
1: Írtál nekünk, hogy szeretnéd meglepni a párodat, ha...
2: Igen.
1: Ha kisorsolnak.
2: Igen.
1: Akkor ez megtörtént, igen, kisorsoltunk,
2: ja,
1: úgyhogy...
2: Képzeld el, hogy dolgozom, és egy, mit tudom, én 9 óra körül jutott nekem eszembe, hogy kéne dobni, mert egyszer már pont így jártam, és akkor is képzeld el, hogy kisorsoltak. Anyukám benevezett a születést a kisorsolásra, pontosan 40 éves voltam, és dolgoztam, és nem hallottam, hogy csörög a telefonom, nem tudtam felvenni, és ugye húztak más. És akkor visszahívtam a számot, és olyan rosszul esett, hogy akkor ugye más vitte el a tortát, szóval így jártam, úgyhogy ez ilyen kárpótolt.
1: Hát akkor most igen, akkor most kárpótolt téged Fortuna, és nem csak téged, hanem a párodat is, Sándor.
2: Igen, akkor meg fogom látni majd.
1: Jó, szerintem kösd be a szemét, aztán húzd el valahogy a melancs cukrászdáig, és ott, ha leülteted, akkor egy finom süti kóstolóval, kávéval, kapucsinóval vagy üdítővel is meglepheted, és megünnepelhetitek a 32. évfordulószokat.
2: Igen, 32. igen.
1: Ildikó, és akkor üzenj valamit Sándornak.
2: Hát azt üzenem, hogy nagyon szeretem, és köszönöm ezt 32 évet.

0: középiskolások ismerkedtek a gyógyszerészi pályával, 50 hepatitis megbetegedést regisztráltak Hajdú-Biharban. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: 33 középiskolás vett részt pályaorientációs programon a Debreceni Egyetem gyógyszerésztudományi karán, közölte az unidev.hu. A fiatalok, a 21 nő az egészségügyért alapítvány 9 hónapos mentorprogramjának részeként érkeztek az ország különböző részeiből a Cívisvárosba. A résztvevők megismerkedtek az egyetemen elérhető egészségügyi képzésekkel, és arról is beszélgettek a szakemberekkel, hogy kit miért érdekel az orvostudomány, illetve milyen területen képzelnék el a jövőjüket. A program részeként a gyógyszertechnológiai tanszék gyógyszerkészítési laboratóriumában is dolgoztak. A fiatalok illatos gyógyszerkenőcsöt és a tél közeletére ajakbalzsamot készítettek. A tréning célja az volt, hogy a középiskolások közvetlen tapasztalatokat szerezzenek az egészségügyi kihívásokról, és könnyebben eligazodjanak a továbbtanulási lehetőségek között. Idén is díjazták a Családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség már 8. alkalommal ismerte el a kórházak ilyen irányú törekvéseit. Megválasztották az év Családbarát kórházát és magánegészségügyi intézményét, emellett 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a Családbarát egészségügyi projekt vezetőjét kérdeztük.
2: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak, és valahogy együttesen a problémákat, amik egy ilyen kis családban, mert azért ők már két család működnek sokszor, meg lehessen oldani. Két dolgot néz a zsűri. Egyrészben a családbarátságot a betegekkel szemben, illetve a munkatársakkal szemben a családbarátságot.
0: Továbbra is jelen van a hepatitis A Hajdú-Biharban, míg az előző hónapban 50 ilyen megbetegedést regisztráltak a megyében. A friss járványügyi adatok szerint összesen 15 hepatitis fertőzést igazoltak, ezek közül 14 esetben hepatitis A-ról volt szó. Ezzel az utóbbi megbetegedések száma az egész szeptember tekintve elérte az 50-et. A hónap első hetében 19 hepatitis A esetet, a következő héten 9-et, majd a harmadik héten 8-at regisztráltak. A legfrissebb héten további 14 esetet igazoltak. A járványügyi jelentés szerint a megyében ugyanebben az időszakban 5 kampilobakter fertőzést és 12 szalmonellás megbetegedést is jelentettek. Egy esetben skarlátot, egyben bárányhimlőt, egy másik betegnél pedig savós agyhártyagyulladást is regisztráltak. A részletes területi adatokból nem derült ki, hogy a hepatitis fertőzések pontosan mely hajdú-bihari településeket érintették. Számolt be róla a HAON. Változékony őszies idő jellemzi a következő napokat Debrecenben és térségében. Napközben 18-24 fok között tetőzhet a hőmérséklet, az éjszakai órákban pedig 5 és 14 fok közötti minimumokra lehet számítani. Hajdú-Biharban egy közelgő hidegfront hatására zápor és eső is kialakulhat majd. A légmozgás többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az allergének közül a gombák koncentrációja továbbra is extrém magas, a parlagfű pedig közepes szinten van jelen a levegőben.
3: 11 óra múlt 4 perce, kellemes délelőtöt, jó utat mindenkinek, annak a három kecskének is, aki éppen az Alma utcán keresi a gazdáját, hogyha valakinek eltűnt három kecskéje, akkor ott megtalálja az Alma utcán. Egy kisebb felfordulást okoztak, reméljük, hogy meg lesz a gazdája. Forró drót 500-540, SMS Viber számunk 30-as 933-1046.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
5: Most is vele.
6: Yeah, let's take them back.

0: Profipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
1: A csütörtök délelőttünk nagyon mozgalmas, úgy tűnik, több helyről is jeleztek trafit, de az első és legfontosabb, hogy az Alma utcán három kecske szaladgál az autók között, és valószínűleg a gazdájukat, vagy nem tudom, mit keresnek, de hogyha valakinek eltűnt három kecskéje onnan a környékről, akkor mindenképpen ott keresse őket. Többen is jeleztek, hívtak, szóltak, köszönjük szépen, ahogy trafiról is jöttek az információk. Vámospécsről Debrecen irányába trafiznak, a 4-esen a Téglási Nagykanyarban Debrecen-Nyíregyháza között, úgyhogy van mire figyelni. Kedves autóval közlekedők, és továbbra is tart a Roadpol közlekedési akció, szóval bárhol, bármikor megállíthatnak bennünket a rendőrök, és különösen a biztonsági eszközök használatát figyelik. 500-540 a forró drót irány a Tejút a folytatásban Rúzsa Magdival, és hamarosan kiderítjük, hogy melyik az a lánynév, amit régen öregesnek tartottak, nem is nagyon adták a lányoknak az utóbbi 100 évben, de most újra felkapott lett.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a Mike Pécsi úti Tescóba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
3: Óriási székvásár a Shellaton hajlított bútorgyárban október 8-9-10-én. Készleten lévő több száz szék és asztal, akár már 10 000 forinttól hazavihető. Ha szék, akkor Shellaton. Salétrom utca 5.
4: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
5: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
8: Hi, we're the Pussycat Dolls.
9: Hi, this is Lionel Richie.
10: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
11: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
6: Bárhol is vagy, ott van veled

Best FM-et hallgatják a 104.6-on. A folyamatosan változó névdivatnak egyre kevesebb név tud ellenállni. Az évszázadokig stabil István, János, József ma már legfeljebb családi örökségként él tovább. A Mária Ilona Erzsébet pedig hosszú ideje nem szerepel a 100 leggyakrabban adott baba név között. A divat azonban néha meglepő csavarokat produkál, és olyan neveket választanak tömegesen a szülők, amelyet az ő gyerekkorukban még régiesnek, öregesnek tartottak. Van egy kedves lány név, amely furcsa utat járt be a 19. században. Előkelő hangzása miatt kedvelték, a második világháború után kiment a divatból, majd az ezredforduló tájékán újra felkapták, ez a név pedig nem más, mint a Róza. Első híres viselője Dériné Széppataki Róza színésznő volt az 1800-as évek első felében, egy Benke Judit nevű színésznövendéknek pedig annyira megtetszett a név és a viselője, hogy miatta változtatta meg a sajátját Laborfalvi Rózára. Innentől fogva a név közel 100 évig finom, előkelő hangzása miatt volt népszerű. A 60-as évektől azonban új szelek kezdtek fújni, egyre több korábban ismeretlen név vált felkapottá, ekkor születtek tömegesen az Andreák, Krisztinák, Édikók és Szilviák, a Rózát pedig teljesen elfelejtették, egészen 2012-ig, ekkor került fel ugyanis a Róza név újra a top 100-as listára. A 95. helyen indult és 109 kislány kapta akkoriban, 2025-ben már a 40. legnépszerűbb név volt, és olyan korábban nagyon népszerű neveket utasított maga mögé, mint például a Csenge, a Dóra vagy a Réka. Így ma már senki nem mondhatja Rózára, Rózira, hogy nagymamás név, éppen ellenkezőleg lassan

0: a hívható telefonszám 500-540.
1: Best FM Rádió.
2: Sokom, ügyeimre vagyok.
1: Üdvözlöm.
2: Ezelőtt mondta be a rádió, hogy 3 kecske az Alma utcán szaladgál.
1: Igen.
2: A szomszédomé lenne, de viszont ő nem Debrecenbe él, és én vagyok a megbízott felügyelője.
1: Ön vigyázott a kecskékre?
2: Nem, csak én adok neki vizet, de zárt kerítésen belül vannak, nem tudom, hogy hol szökettek ki. Már körbejártam itt a környéket, mondták, hogy Kaskuti utcán látták mindenhol, és akkor nem találom a kecskéket.
1: Az Alma utcán voltak legutóbb, arra járt már?
2: Igen, ott lakok, meg a kecskék is onnan szöktek meg, 37 számban.
1: Aha, akkor most már onnan le is léptek, messzebb járnak.
2: Igen.
1: Jó,
2: igen,
1: akkor kérjük a hallgatókat, hogy most jelen pillanatban hol látják a kecskéket, jó? Legyen itt adásban, én meg majd közvetítek, jó?
2: Jó, rendben van, köszönöm szépen.
1: Kecskevadászat akkor indul, jelen pillanatban hol látják? Az úr már felkészült, egy busszal megy a kecskékért, úgyhogy csaragjanak 500-540 a forró drót, SMS Viber 30-as 933-104.

Két ipari slágerével zárjuk a csütörtök délelőttöt itt a Best FM-en. A hírek előtt, ha pedig szombaton Hajdúszoboszló felé járnak, és szeretnének egy kis benzingőzt érezni a levegőben, akkor érdemes nyitott szemmel járni, ugyanis olasz autók találkozója lesz a fürdővárosban, amihez egy kis olasz életérzés, elegancia és temperamentum is társul. A veterán és youngtimer járgányoktól egészen a különleges modellekig biztosan lesz mit nézni. Szóval, hogyha szeretik azokat az autókat, amelyeknél nem csak az számít, hogy négy keréken guruljanak, hanem az is, hogy legyen bennük egy kis Bella Vita, akkor szombaton Hajdúszoboszlón érdemes körülnézni. A programok pedig ingyenesek. Kéti Peri érkezik, tehát az óra utolsó dalaként, a déli kívánságműsorba pedig jöhetnek a zenei kérések. A forró drót

0: testkamerákat tesztel a DKV, megrendezik a bihari számadó napokat. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Testkamerákat tesztel a DKV Debrecenben a jegyellenőrök munkája közben. Számolt be róla a dehír.hu. A társaság október 19-ig 4 eszköz próbál ki, hogy ellenőrizze azok technikai működését, valamint a kép és hangminőséget. A tesztelés alatt azt is vizsgálják, hogy a kamerákkal rögzített felvételek tárolása és titkosítása megfelelően biztonságosan történik-e. Emellett azt szeretnék felmérni, hogy az eszközök mennyiben segíthetik a vagyon és személyi biztonság fenntartását. Az utasok számára fontos változás, hogy a tesztüzem idején a kamerák által belátható területen a jegyellenőrzések során kép és hangfelvétel készül. A DKV közlése szerint a felvételek kezelésére vonatkozó részletes tájékoztatás a társaság adatvédelmi nyilatkozatában található. 10 szálláshely verseny idén az év turistaháza címért. A Bakonytól a Zemplénig olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. A győztesről közönségszavazás dönt. A részletekről Bántakás Gyöngyit, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
2: Idén is 10 döntős turistaház verseng a címért. Turistaházak, kulcsos házak és különleges természetközeli szálláshelyek egyaránt. A turistaházak korszerű, kényelmes és megfizethető szálláshelyek. Jó kiinduló pontjai lehetnek egy családi kirándulásnak, baráti hétvégének, vagy akár egy többnapos túrának is. Szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a természetközeli szálláshelyeken keresztül Magyarország természeti értékeit is meg tudják ismerni. A közönség szavazás október 12 évfélig tart, bárki soha a kedvencére az aktívkalandor.hu oldalon.
0: Október 9-én és 10-én rendezik meg Berettyóújfaluban a 28. bihari számadó napokat. Számolt be róla a Hajdu Press. A kétnapos eseménynek a Kabos Endre városi sportcsarnok ad otthont. A rendezvény főszervezője pedig a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara. A programon több mint 70 kiállító vesz részt, köztük vállalkozások, pénzintézetek, oktatási intézmények, szociális szövetkezetek és egyesületek, határon túli kiállítók is érkeznek. A megnyitót péntek délelőtt tartják, előtte a Kálvin téren megkoszorúzzák a berettyóújfalui iparosok és kereskedők 1914 és 18 között elhunyt hőseinek emléktábláját. Az eseményen több díjat is átadnak, köztük a Nyíri István díjat, a NAK külön díjat, a Vásár díjat és a Termék díjat. A rendezvényen szakmai előadások és kulturális programok is lesznek. Marad az őszies változékony idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 5 és 14 fok között alakul. Csapadék egy közelgő hidegfront miatt is várható Hajdú-Biharban, leginkább zápor és eső formájában. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. Az allergének közül a gombák szintje extrém a levegőben, míg a parlagfű közepes koncentrációban van jelen.
3: Célállomás
1: Debrecen.
3: Pozíció
1: 104,6.

0: Szép napot mindenkinek, kellemes délután, 4:1 után, vagy előtt járunk még egy picivel. Jó étvágyat kívánunk mindenkinek az ebédhez. Ez már a déli kívánság műsor. Szabó Anitával és az önök zenei kéréseivel, kedvenceivel küldjék el a Best FM-en keresztül, üzenjenek rajtunk keresztül. Mindenki nagyon tud neki örülni, amikor meghallja, hogy dalt küldenek neki, nagyisten üzenetet adnak át. A déli kívánság műsorban 500-540 a forró drót, és itt is van az első hallgató. Best FM Rádió kívánság műsor.
1: Hello, Laci vagyok, a déli kívánság műsorban. Barátomnak küldenék egy nagyon jó Bajalex-számot, bármelyiket, mindegyiket szeretik.
0: Oké, ki a barátod?
1: Bálintnak küldjük a Hajdúportához.
0: Rendben, már is indítom.
1: Köszi szépen, hello, szépen napot.
0: Neked is.

0: A Best FM kívánságvonala 500-540.
1: Best FM rádió.
2: Halló, zenét tudunk kérni?
1: Igen.
2: Nagyon király. Milyen zenét kérünk, srácok?
3: Justin Bieber.
2: Justin Biebertől a Baby.
1: Justin Biebertől a Baby. Jó, hol hallgattok bennünket egyébként?
2: A munkába.
1: Mit csináltok?
2: Most éppen dolgozunk. Egy dolgozik, a többi nézik.
1: Milyen munka az, ahol így lehet haladni?
2: Bútoripar.
1: Oké, srácok, akkor jó munkát nektek.
2: Köszönjük szépen.
4: Hello.

0: Teszem Rádió Kívánság műsor.
1: Jó napot kívánok, Gyula vagyok. Szeretnék kérni egy számot egy jó barátomnak. Tibornak hívják, egy veterán ember, nagyon régi jó barátom. A Zsolctól valamilyen szám, ha esetleg abból tud választani, akkor...
0: Mindenképpen küldjük a barátjának,
1: nagyon szépen,
0: jó? Nagyon szívesen.

0: A jó zenékből sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
0: Kívánságműsor a Best FM-en. A forró drót 500-540. 500-540.

0: újracsomagolásával és újra összeszerelésével, valamint megmunkálásával és szerszámkarbantartással foglalkoznának. A fórumon a lakosság többek között a levegő minőségről, a zajterhelésről, valamint a tűz és vegyvédelmi előírásokról kérdezte a szakembereket, fogalmazott a portál. Az emberre is veszélyes parazitákat vizsgálják a hazai róka és aranysakál állományban. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, a Vadászkamara és több egyetem közös programjában azt térképezik fel, hol fordulnak elő nagyobb számban ezek az élősködők. Az 5 hónapos vizsgálat során 700 mintát elemeznek. Mondta el rádiunknak Szél Zoltán, a hatóság parazitológiai, hal és méhbetegségek nemzeti referenciaosztályának vezetője.
1: Két parazitacsoportot vizsgálunk, az egyik a róka 5 tagú galantférge, ez egy pici mikroszkópikus galantférge, az emberre nézve legveszélyesebb, legsúlyosabb őshoros parazita, és egy fonálférgeség, ha egy fiatal róka 30-40-50 kilométert vándorol mondjuk egy új teritorium megkereséséért, az aranysakál több 100 kilométert is vándorolhat, az viszi magával a benne lévő kórokozókat, így ezeket a parazitákat is. Az elejtett állatokból veszünk mintát, amely arra ad majd választ, hogy vajon terjednek-e ezek a paraziták a környező térség.
0: Komádiban, Zsákán és Berettyói faluban egyszerre csaptak le a rendőrök 3 feltételezett kábítószerkereskedőre. A hajdubiari nyomozók korábban olyan információkat kaptak, amelyek szerint több környékbeli lakos tiltott szereket árul. Az információk ellenőrzése után október 5-én hajnalban összehangolt akciót szerveztek a Cívisvárosi, a Békés, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok megyei bevetési egységekkel. A 3 településen egyszerre tartottak rajtaütést a feltételezett terjesztőkön, és több fogyasztón is. A kutatások során droggyanús anyagokat, valamint a szerek terjesztéséhez és fogyasztásához használt eszközöket foglaltak le. A 3 feltételezett dílert kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. A fogyasztóknak kábítószer birtoklása miatt kell felelniük, számolt be róla a HAON. Őszias, változékony időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. A hőmérséklet napközben 18-24 fokig emelkedhet, éjszaka viszont 5 és 14 fok közé hűlhet le a levegő. Hajdú-Biharba egy közelgő hidegfront miatt csapadék is érkezhet, főként zápor és eső formájában. A szél többnyire élénk mérsékelt marad. Az allergének közül továbbra is extrém magas a gombák koncentrációja a levegőben, míg a parlagfű közepes szinten van jelen.
2: A hírek után folytatódik az Éri kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
2: A hívható telefonszám

Spring Dala, Try So, Debrecen zenei kedvencei között a déli kívánság műsor második órájában. Hello Debrecen, derűs délután mindenkinek! 26 fokot mutatnak a hőmérők Debrecenben, és élvezzük ki a jó időt, holnap ilyenkor mindössze 19 fok lesz. Érkezik egy kis lehűlés, hétvégére pedig csapadékot is jósol a meteorológia. Egy újabb zenei kedvencel folytatjuk, SMS Viber számunkra érkezett a kérés. Szeretném kérni Zed és Hayley Williams Stay the Night című számát. Küldeném a kolléganőmnek Orsinak itt az irodában, és üzenem neki, hogy legyen kicsit jobb a kedve. Köszönöm szépen, üdv Flóra, mi pedig mindent bedobunk, hogy jó kedve legyen, nem csak Orsinak, hanem bárkinek, aki a Best FM-et hallgatja, és ha önök is szeretnék feldobni akár a kollégái kedvét, vagy tényleg bárkit, akkor 14 óráig csörgessenek a forró drót 500-540.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a Mikepércsi úti Tescóba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
3: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
4: Te is vágysz egy minőségi burgerre? Német konyha bútorok most 25% bevezető kedvezménnyel a Konyhaluxnál. Burger Küchen. Harapj rá a német minőségre. Konyhalux.hu.
5: Novemberben beköltözik a nyár a halba. Éld át a hamisítatlan Fiesta életérzést. November 13. Fiesta Hall Debrecen. Jegyek kaphatók a campusjegy.hu-n.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
8: Hello, we are Imagine Dragons.
9: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
10: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
11: Bárhol is vagy, ott van veled
12: a Best FM.

Debrecen zenei kedvencét hallgatják a Déli Kívánság műsorban. Jó utat, jó munkát, kitartás mindenkinek. Mariontól kaptunk egy útinformációt, figyeljenek a közlekedők, a Jánosi utcán mér a Trafibox, a posta előtt pedig rendőrautóból mérnek, vigyázzon mindenki magára. Jó utat kíván Marian mindenkinek, és persze a Best FM is, és nézzük is, hogy kivel megyünk tovább, és milyen kéréssel. Beától jött az üzenet, sziasztok, Zumba Krisztin 16. születésnapjára szeretnék kérni Jason Derulótól egy dalt, hogyha lehetséges. Kezdesd be olyannyira, hogy már el is indult a Savage Love itt a Best FM-en. 1:30 előtt 2 perc.

0: A Feel the Vibe szól Debrecen zenei kedvencei között Moncsék kérésére, hogyha ez nem dobta fel a hangulatukat, akkor semmi. Remélem, hogy mindenki nagyon jól érzi magát ezen a gyönyörű napos délutánon, és még mindig be tudok szorítani egy-két kérést, úgyhogy nyugodtan csörögjenek. A kívánságműsor telefonszáma 500-540, a vonalban pedig újabb hallgató, Best FM Rádió.
1: Szervusz, Anita, Zsolt vagyok. Van még szabad helyed?
0: Mondhatod.
1: Legyen akkor a Pretty Woman. Neked.
0: Ó, de rendes vagy, köszönöm szépen, Zsolt. Mivel telik a délutánon?
1: Hát, próbálok hívni benneteket. Ezzel szórakozom.
0: Ó, hát akkor kitartó voltál, hál' Istennek, és sikerült. És indítom is a Pretty Woman Royal Bisontól, itt a Best FM-en.

14 óra előtt pár perccel is teljesül még egy zenei kedvenc a déli kívánság műsorban. Izabella küldi a szüleinek, Kis Tibornak és a párjának, Tündének, Kordáék egyik slágerét. Jön a Talált ki gyorsan a gondolatom házassági évfordulójuk alkalmából. Ezzel a dallal pedig én is elköszönök önöktől, találkozunk holnap délelőtt legközelebb itt a 104.6-on. Szabó Anitát hallották.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Új gyártósor indul. Készen állsz? A Neopak gépbeállítót, nyomdást és csomagolót keres Debrecenben. Jelentkezz a Neopak karrier oldalán. www.neopak.hu. Csomagolás a legmagasabb szinten.
2: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
1: Ez reklám volt.
3: A Best FM-en.
4: Középiskolások ismerkedtek a gyógyszerészi pályával, 50 hepatitis megbetegedést regisztráltak Hajdú-Biharban. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.

0: készítési laboratóriumában is dolgoztak. A fiatalok illatos gyógyszerkenőcsöt és a tél közelettére ajakbalzsamot készítettek. A tréning célja az volt, hogy a középiskolások közvetlen tapasztalatokat szerezzenek az egészségügyi kihívásokról, és könnyebben eligazodjanak a továbbtanulási lehetőségek között. Idén is díjazták a Családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség már 8. alkalommal ismerte el a kórházak ilyen irányú törekvéseit. Megválasztották az év Családbarát kórházát és magánegészségügyi intézményét, emellett 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a Családbarát egészségügyi projekt vezetőjét kérdeztük.
1: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak, és valahogy együttesen a problémákat, amik egy ilyen kis családban, mert azért ők már egy család működnek sokszor, meg lehessen oldani. Két dolgot néz a zsűri. Egyrészben a családbarátságot a betegekkel szemben, illetve a munkatársakkal szemben a családbarátságot.
0: Továbbra is jelen van a hepatitis A Hajdú-Biharban, míg az előző hónapban 50 ilyen megbetegedést regisztráltak a megyében. A friss járványügyi adatok szerint összesen 15 hepatitis fertőzést igazoltak, ezek közül 14 esetben hepatitis A-ról volt szó. Ezzel az utóbbi megbetegedések száma az egész szeptember tekintve elérte az 50-et, a hónap első hetében 19 hepatitis A esetet, a következő héten 9-et, majd a harmadik héten 8-at regisztráltak. A legfrissebb héten további 14 esetet igazoltak. A járványügyi jelentés szerint a megyében ugyanebben az időszakban 5 kampilobakter fertőzést és 12 szalmonellás megbetegedést is jelentettek. Egy esetben skarlátot, egyben bárányhimlőt, egy másik betegnél pedig savós agyhártyagyulladást is regisztráltak. A részletes területi adatokból nem derült ki, hogy a hepatitis fertőzések pontosan mely hajdúbihari településeket érintették. Számolt be róla a HAON. Változékony őszies idő jellemzi a következő napokat Debrecenben és térségében. Napközben 18-24 fok között tetőzhet a hőmérséklet, az éjszakai órákban pedig 5 és 14 fok közötti minimumokra lehet számítani. Hajdú-Biharban egy közelgő hidegfront hatására zápor és eső is kialakulhat majd. A légmozgás többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az allergének közül a gombák koncentrációja továbbra is extrém magas, a parlagfű pedig közepes szinten van jelen a levegőben.

0: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
1: Te szerinted hol lesz? Én is mehetnék egy kört majd a helikopátereddel? Hát, mert tudod, én mindig is szerettem már volna a helikopáterelni egy jó nagyot.
2: Ja, persze, persze.
1: Tényleg?
2: Persze, ahányszor akarsz.
1: Tudtam én, hogy jól választok.
2: Mit?
1: Legjobb barátot. Na, jó éjszakát, komám! Két szerelmes pár, mindig együtt jár, egy tányérból esznek, terem, esznek.
0: Egy filmzene most! Egy

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Óriási székvására Sellaton hajlított bútorgyárban október 8-9-10-én készleten lévő több száz szék és asztal, akár már 10 000 forinttól hazavihető. Ha szék, akkor Sellaton. Salétrom utca 5.
2: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Újnyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, újnyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
3: Novemberben beköltözik a nyár a halba. Éld át a hamisítatlan Fiesta életérzést. November 13. Fiesta Hall Debrecen. Jegyek kaphatók a campusjegy.hu-n.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei.
4: Megállás nélkül.
6: Hi, this is James Blunt.
7: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
8: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
9: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Bárhol is vagy, ott van veled
5: a Best FM.
4: A Best FM.

0: zenék a munkalendületéhez.
1: A munkalendületéhez.
0: Ez.
1: Ez a Best FM.
0: Best FM.
1: A kedvencek rádiója.
2: I don't wanna fight and I'll be your star.

0: testkamerákat tesztel a DKV, megrendezik a bihari számadó napokat. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Testkamerákat tesztel a DKV Debrecenben a jegyellenőrök munkája közben. Számolt be róla a dehir.hu. A társaság október 19-ig 4 eszköz próbál ki, hogy ellenőrizze azok technikai működését, valamint a kép és hangminőséget. A tesztelés alatt azt is vizsgálják, hogy a kamerákkal rögzített felvételek tárolása és titkosítása megfelelően biztonságosan történik-e. Emellett azt szeretnék felmérni, hogy az eszközök mennyiben segíthetik a vagyon és személyi biztonság fenntartását. Az utasok számára fontos változás, hogy a tesztüzem idején a kamerák által belátható területen a jegyellenőrzések során kép és hangfelvétel készül. A DKV közlése szerint a felvételek kezelésére vonatkozó részletes tájékoztatás a társaság adatvédelmi nyilatkozatában található. 10 szálláshely verseny idén az év turistaháza címért. A Bakonytól a Zemplénig olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. A győztesről közönségszavazás dönt. A részletekről Bántakás Gyöngyit, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
2: Idén is 10 döntős turistaház verseng a címért. Turistaházak, kulcsos házak és különleges természetközeli szálláshelyek egyaránt. A turistaházak korszerű, kényelmes és megfizethető szálláshelyek. Jó kiinduló pontjai lehetnek egy családi kirándulásnak, baráti hétvégének, vagy akár egy többnapos túrának is. Szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a természetközeli szálláshelyeken keresztül Magyarország természeti értékeit is meg tudják ismerni. A közönség szavazás október 12 évfélig tart, bárki soha a kedvencére az aktívkalandor.hu oldalon.
0: Október 9-én és 10-én rendezik meg Berettyóújfaluban a 28. bihari számadó napokat. Számolt be róla a Hajdu Press. A kétnapos eseménynek a Kabos Endre városi sportcsarnok ad otthont. A rendezvény főszervezője pedig a Hajdu Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara. A programon több mint 70 kiállító vesz részt, köztük vállalkozások, pénzintézetek, oktatási intézmények, szociális szövetkezetek és egyesületek, határon túli kiállítók is érkeznek. A megnyitót péntek délelőtt tartják, előtte a Kálvin téren megkoszorúzzák a berettyóújfalui iparosok és kereskedők 1914 és 18 között elhunyt hőseinek emléktábláját. Az eseményen több díjat is átadnak, köztük a Nyíri István díjat, a NAK külön díjat, a Vásár díjat és a termékdíjat. A rendezvényen szakmai előadások és kulturális programok is lesznek. Marad az őszies változékony idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig

0: FM-et hallgatják a 104.6-on. Nézzük, hogy mi történik az utakon. Az első és legfontosabb, hogy a 60 utcán baleset, a Zéner tér felé két sávot is elfoglalnak jelen pillanatban. Reméljük, hogy nincs nagy baj. Dolgozik a Trafibox a Budai-Nagyantalon, és ellenőrzésre kell számítani a Nagy-Erdélyi körúton, illetve ma elkezdték a csatornafejlesztési munkákat a Balmazújvárosi úton, a városból kifelé a Mömax környékén. Hát a munkák miatt sávlezárásokra és fennakadásokra kell számítani, hogyha esetleg arra felé mennek haza, akkor lélekben erre már készülhetnek.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: A Besten pedig megkapják a zöld hullámot, a zenék jönnek a legnagyobbak. Itt a Follow the Flow, és a Nem tudja senki.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Te is vágysz egy minőségi burgerre? Német Konyha bútorok most 25% bevezető kedvezménnyel a Konyhaluxnál. Burger Küchen. Harapj rá a német minőségre. Konyhalux.hu.
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
4: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakó Park, Debrecen.
5: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Újnyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, újnyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
6: Október kiemelten a látásodról szól. A szemes optikában 40% kedvezményt adunk a szemüveglencsékre, 10% kedvezményt pedig a szemüvegkeretekre. És a látásvizsgálat szemészeti szűréssel most 35.000 forint helyett mindössze 5.000 forint. Élj a lehetőséggel! Foglalj időpontot online vagy telefonon. Szemes optika, Debrecen, Batthyány utca 2.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hey, this is Anastasia.
10: Hello, I'm Calvin Harris.
11: This is Carly Rae Jepsen.
12: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
13: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
14: Bárhol is vagy. Bárhol is vagy. Ott van veled.
15: A Best FM. A Best.

0: Best FM itt a 104.6-on, ami hallgatóink pedig mindent látnak, hallanak az utakon.
1: Sziasztok! A Móri Zsigmondon az Agúránál is baleset történt pár perce.
0: Köszönjük szépen!
1: Jó utat!
0: Jó utat neked is! Még egy info?
2: Igen, Anita vagyok. A Sámsoni úton a rendőrség magasságából fehér Audiból mérnek. Szép napot, szia!
0: Köszönjük szépen! És ha már Sámsoni út, akkor mondjuk el azt is, hogy lassanként beáll a végleges forgalmi rend a Sámsoni és az Acsádi út kereszteződésében. A kivitelezőtől kapott infók szerint megnyitották a szervizutat. Tehát, hogyha a városból kifelé menet az Acsádi útra szeretnének fordulni, akkor mostantól a szervizutat kell használni. De ezt nyilván táblák is jelzik, hogyha arra járnak, akkor egyértelmű lesz minden. A lényeg az, hogy nagyon figyelmesen és nagyon óvatosan.
3: Jó utat kíván a Best FM.
4: A Best FM.
0: Ugye összedolgozunk ezután is, 500-540 vagy 39-33-104-6 írjanak, hívjanak, hogyha közlekedési infóik vannak. Nekünk pedig jobbnál jobb zenéink vannak, egy aktuális nagy sláger, jön a Temple City és a Sam.

FM, a 104.6-ot hallgatják. Sajnos még egy baleset. Sanyi jelentette nekünk, hogy a Hunyadi utcán, a Plázánál történt egy ráfutásos baleset. Reméljük, hogy nincs nagy baj. Tényleg vigyázzon magára mindenki, figyeljünk arra magunkra is, egymásra is. Még el sem indult a délutáni csúcs, és tessék, már is zajlanak az események az utakon. Holnap pedig mindenki szurkoljon a kézilabdásainknak. A DVSC folytatja a KNTH ligát. Esztergomban játszunk holnap este 6-tól. Nagyon fontos, azok a szurkolók, akik szerették elkísérni a csapatot, ma este 8-ig tudják megvásárolni a belépőjüket a dvsckézilabda.hu oldalon. Tehát aki szeretné elkísérni holnap a csapatot idegenbe, annak ma este 8-ig kell megvennie a jegyet a dvsckézilabda.hu oldalon. Hajrá lányok, hajrá Loki! És hajrá Best FM, jön Inna és Sean Paul!

0: lakóipari közmeghallgatást tartottak Debrecenben, három hajdúbiari településen csaptak le a dílerek, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Közmeghallgatást tartottak Debrecenben a tervezett új akkumulátoripari üzemről, számolt be róla a dehir.hu. A Költségközpontban a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága szervezte a fórumot, amely az egység környezeti hatásvizsgálatához kapcsolódott. A déli gazdasági övezetben, a CETL szomszédságában kialakító létesítményben a tervek szerint akkumulátorok újracsomagolásával és újra összeszerelésével, valamint megmunkálásával és szerszámkarbantartással foglalkoznának. A fórumon a lakosság többek között a levegő minőségről, a zajterhelésről, valamint a tűz- és vegyvédelmi előírásokról kérdezte a szakembereket, fogalmazott a portál. Az emberre is veszélyes parazitákat vizsgálják a hazai róka és aranysakál állományban. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, a Vadászkamara és több egyetem közös programjában azt térképezik fel, hol fordulnak elő nagyobb számban ezek az élősködők. Az 5 hónapos vizsgálat során 700 mintát elemeznek. Mondta el rádiónknak Szél Zoltán, a hatóság parazitológiai, hal és méhbetegségek nemzeti referencia osztályának vezetője.
2: Két parazitacsoportot vizsgálunk, az egyik a róka 5-tagú galambférge, ez egy pici mikroszkópikus galambférge, az emberre nézve legveszélyesebb, legsúlyosabb őshoros parazita, és egy fonálférgeség, ha egy fiatal róka 30-40-50 kilométert vándorol mondjuk egy új teritorium megkereséséért, az aranysakál több száz kilométert is vándorolhat, az viszi magával a benne lévő kórokozókat, így ezeket a parazitákat is. Az elejtett állatokból veszünk mintát, amely arra ad majd választ, hogy vajon terjednek-e ezek a paraziták a környező térség.
0: Komádiban, Zsákán és Berettyói faluban egyszerre csaptak le a rendőrök három feltételezett kábítószerkereskedőre. A hajdúbihari nyomozók korábban olyan információkat kaptak, amelyek szerint több környékbeli lakos tiltott szereket árul. Az információk ellenőrzése után október 5-én hajnalban összehangolt akciót szerveztek a Cívisvárosi, a Békés, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok megyei bevetési egységekkel. A három településen egyszerre tartottak rajtaütést a feltételezett terjesztőkön, és több fogyasztón is. A kutatások során droggyanús anyagokat, valamint a szerek terjesztéséhez és fogyasztásához használt eszközöket foglaltak le. A három feltételezett dílert kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. A fogyasztóknak kábítószer birtoklása miatt kell felelniük, számolt be róla a HAON. Őszias változékony időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. A hőmérséklet napközben 18-24 fokig emelkedhet, éjszaka viszont 5 és 14 fok közé hűlhet le a levegő. Hajdú-Biharba egy közelgő hidegfront miatt csapadék is érkezhet, főként zápor és eső formájában. A szél többnyire élénk mérsékelt marad. Az allergének közül továbbra is extrém magas a gombák koncentrációja a levegőben, míg a parlagfű közepes szinten van jelen.
3: Köszönjük szépen a híreket, és amit most nagyon sok hallgatónk jelez nekünk.
4: Szia, Ildikó vagyok, egy közlekedési hírem lenne. A Plaza előtt a Kennedy kórház felé a belső sávba egy kocsanás történt. Szerintem lett egy kis forgalmi akadály.
3: Hát van is már forgalmi akadály, azt írják a hallgatóink, tehát a Hunyadi utcán, a plázánál, a Bartók felé vezető oldalon, a mi híreink szerint három autó ütközött össze. Ha tudnak, akkor kerüljenek másfelé. Hallgassák a Best FM-et, egyrészt a közlekedési infók miatt, másrészt pedig a jobbnál jobb zenék miatt. Evelin a sofőrünk, jön a Party Rock Anthem!

0: Kressz FM, Isztambulból gyorsan vissza ide Debrecenbe. Üdv mindenkinek a délutáni csúcsforgalomban. Sajnos baleset van a Hunyadi utcán a plázánál. Három autó ütközött, ez ott rendesen meg is teszi a hatását. Nagyon nagy torlódásról írnak a hallgatóink a Bartók felé vezető oldalon. Beállt a Füredi út is, ott ugye hétfőn új szakaszba léptek az aszfaltozási munkák. A Böszörményi út és a Nádor utca közötti részen dolgoznak. Nagyon leegyszerűsítve, a Nagy Évben balra kanyarodás mindenhol tilos. Tehát a Fülediről nem lehet balra a Böszörményre a tűzoltóság felé fordulni. Ezt azért már most remélem lassanként megszokja a város, de azért még az elmúlt napokban ezt sokan benézték. Rendőri ellenőrzés a Veszprémi utcán, dolgozik a Trafibox a Budai-Nagyantalon, és trafiznak a rendőrök a Sámsoni úton, a városból kifelé a készenléti rendőrség magasságában. És ha már Sámsoni út, megnyitották a Sámsoni-Acsádi kereszteződést, ott lassanként a végleges forgalmi rend lesz érvényben, viszont egyelőre próbaüzemben a szervizútról lehet a Sámsoniról kifelé haladva az Acsádira fordulni. Tehát, hogy a Sámsonin kifelé tartanak a városból, és az Acsádi útra szeretnének kanyarodni, akkor most délutántól a szervizutat kell használni. Figyeljék a táblákat. Hát most per pillanat ennyi. Óvatosan Pink is önökkel autózik. Jön tőle a Just Give Me a Reason.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a Mikepért Sjúti Tescóba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
3: Van egy valódi történetünk a számodra. Ott rejtőzik egy festményben, egy régi pénzérmén, vagy éppen Debrecen utcáin. Téged is várnak a Déri Múzeum élménydús programjai. Fedezd fel velünk a múzeumok őszi fesztiválját. Részletek derimuseum.hu.
4: A Maxilánynak minden üzemanyag igényére van megoldása. Tehergépkocsik, munkagépek, mezőgazdaság. Tankoljon kedvezménnyel, rendszeresen non-stop töltőállomásainkon. Keressen bennünket a maxilány.hu-n található elérhetőségeinken.
5: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
6: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
7: A reklám után újra.
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hi, this is Craig David.
10: Hey, this is Kylie.
11: Király Viktor vagyok.
12: Hi, this is Madonna.
13: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
7: Ez a Best FM.
14: Ahol nagyon figyelünk arra, hogy mi történik az utakon, és hát sajnos van is miről beszélni. A legfrissebb, hogy a Burgundián is koccanás van. Azt írja nekünk Judit, hogy nagy a torlódás, aki a pláza felől jön a város felé. A rendőrségi parkoló előtt történt ez. Tehát sajnos a Burgundián is baleset, aztán a Hunyadi utcán, a plázánál, a Bartók felé vezető oldalon is baleset van, és beállt a Füredi út is a hallgatóink szerint. Nagyon-nagyon sűrű, még a szokásosan is sűrű, mint a délutáni csúcsforgalom. Legyenek óvatosak és türelmesek egymással. Mi pedig egy nagyon király zenével folytatjuk, szó szerint, mert jön a Years and Years és a King. Ez a Best FM!

Ez a Best FM a 104-on, 3 perc múlva lesz 5:30, 5 órakor pedig érkezik Szombati Szilvi, és 2 órán keresztül mindenkinek teljesíti a kívánságait. Mármint az elejé kívánságokat. Tehát, hogyha új autót, nagyobb lakást, kedvesebb főnököt szeretnének, hát végül is megpróbálják megbeszélni veled, de az elejé kérések a biztosak. Már most írhatnak Szilvinek, hogy amikor megérkezik, akkor legyen mit olvasgatnia. A 3933-1046-ra jöhetnek az üzenetek, aztán 5 órától élesben is kívánságműsor. Most pedig a Groove House és a Szavakon túl. Ez a Best FM, jó utat hazafelé.

0: Ez a Best FM a 104-on, hazafelé arra szolgat a város, nagyon-nagyon nagy a torlódás a városban mindenhol, erre ugye két baleset is rásegít, az egyik a Burgundia utcán történt, a másik pedig a Hunyadi utcán a plázánál. Hát nem tudom, hogy ezeket merre lehet Isten igazából kikerülni, de ha tudják, akkor tegyék meg. Vigyázzanak magukra nagyon, és ha a Sámsoni úton tartanak kifelé a városból, akkor új forgalmi rend van az Acsádi úti kereszteződésnél. A szerviz útról lehet ráfordulni az Acsádi útra, figyeljék ott is a táblákat, és csak óvatosan. Ha pedig a DV parkingnál van valami elintézni valójuk, akkor úgy készüljenek, hogy technikai okokból holnap zárva tart a DV parking ügyfélszolgálata a Malom Park 2-es épületében, tehát ma este bezárnak, és legközelebb csak hétfőn fogadják az ügyfeleket személyesen. Viszont telefonon és a honlapjukon, a dvparking.hu oldalon keresztül holnap is el lehet érni őket. Tehát a DV Parking ügyfélszolgálata holnap napközben zárva lesz a Malom Parkban.
1: Jó utat kíván a Best FM.
2: A Best FM.
0: Az a Best FM, ahol most jön Anastasia.

0: itt a Best FM a 104.6-on, 5 óra pillanatokon belül. Hát nem unatkoztunk ma délután. Köszönöm mindenkinek, akivel együtt rádiózhattunk itt az elmúlt órákban. A terepet átadom Szombati Szilvinek, megígérem önöknek, hogy ő is nagyon fog figyelni arra, hogy mi történik kint az utakon. Attól tartok, hogy lesz miről beszélni még. De közben indul a kívánság műsor is. A 30-933 104.6-ra írhatnak, az 500-540-en pedig lehet csörögni. Szóval Szilvi jön, én pedig megyek. Holnap találkozunk.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
3: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Újnyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, újnyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
4: Nem minden az, aminek látszik. 50 pontos állapotfelmérés. Autodróm, Szoboszlói út.
5: Ez reklám volt.
6: A Best FM-en.
7: Középiskolások ismerkedtek a gyógyszerészi pályával, 50 hepatitis megbetegedést regisztráltak Hajdúbiharban. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
7: 33 középiskolás vett részt pályaorientációs programon a Debreceni Egyetem gyógyszerésztudományi karán, közölte az unide.hu. A fiatalok, a 21 nő az egészségügyért alapítvány 9 hónapos mentorprogramjának részeként érkeztek az ország különböző részeiből a Cívisvárosba. A résztvevők megismerkedtek az egyetemen elérhető egészségügyi képzésekkel, és arról is beszélgettek a szakemberekkel, hogy kit miért érdekel az orvostudomány, illetve milyen területen képzelnék el a jövőjüket. A program részeként a gyógyszertechnológiai tanszék gyógyszerkészítési laboratóriumában is dolgoztak. A fiatalok illatos gyógyszerkenőcsöt és a tél közelettére ajakbalzsamot készítettek. A tréning célja az volt, hogy a középiskolások közvetlen tapasztalatokat szerezzenek az egészségügyi kihívásokról, és könnyebben eligazodjanak a továbbtanulási lehetőségek között. Idén is díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség már 8. alkalommal ismerte el a kórházak ilyen irányú törekvéseit. Megválasztották az év családbarát kórházát és magánegészségügyi intézményét, emellett 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a családbarát egészségügyi projekt vezetőjét kérdeztük.
8: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak, és valahogy együttesen a problémákat, amik egy ilyen kis családban, mert azért ők már egy család működnek sokszor, meg lehessen oldani. Két dolgot néz a zsűri. Egyrészben a családbarátságot a betegekkel szemben, illetve a munkatársakkal szemben a családbarátságot.
7: Továbbra is jelen van a hepatitis A Hajdúbiharban, míg az előző hónapban 50 ilyen megbetegedést regisztráltak a megyében. A friss járványügyi adatok szerint összesen 15 hepatitis fertőzést igazoltak, ezek közül 14 esetben hepatitis A-ról volt szó. Ezzel az utóbbi megbetegedések száma az egész szeptember tekintve elérte az 50-et. A hónap első hetében 19 hepatitis A esetet, a következő héten 9-et, majd a harmadik héten 8-at regisztráltak. A legfrissebb héten további 14 esetet igazoltak. A járványügyi jelentés szerint a megyében ugyanebben az időszakban 5 kampilobakter fertőzést és 12 szalmonellás megbetegedést is jelentettek. Egy esetben skarlátot, egyben bárányhimlőt, egy másik betegnél pedig savós agyhártyagyulladást is regisztráltak. A részletes területi adatokból nem derült ki, hogy a hepatitis fertőzések pontosan mely hajdúbihari településeket érintették. Számolt be róla a HAON. Változékony őszies idő jellemzi a következő napokat Debrecenben és térségében. Napközben 18-24 fok között tetőzhet a hőmérséklet, az éjszakai órákban pedig 5 és 14 fok közötti minimumokra lehet számítani. Hajdúbiharban egy közelgő hidegfront hatására zápor és eső is kialakulhat majd. A légmozgás többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az allergének közül a gombák koncentrációja továbbra is extrém magas, a parlagfű pedig közepes szinten van jelen a levegőben.
9: És most
10: indul az esti kívánság műsor
9: a Best FM.
10: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
11: Szombati Szilvi köszöntöm Önöket, és kívánok mindenkinek szép délutánt, jó lazulást, ha munka után vannak, és kitartást azoknak, akik még javában nyomják a melót. Ha bármit tapasztalnak az utakon, amit fontos, hogy tudjon a többi autós is, akkor jelezzék, jó itt a kívánság műsor ideje alatt is, egészen 7 óráig. Na, hát lássunk akkor hozzá, Márka kollégáknak egy jó kis 90-es évekbeli dalt választott, hogy melyik lesz ez? Szerintem ne áruljuk el, legyen meglepetés. Érkezik előtte Flipper öcsi és a Tedd a szívedre a kezed, amit Petra választott és Zsoltinak küldi. Amivel pedig indítunk, az már is szól, méghozzá Márk kedvence, a Talk to You.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Óriási székvásár a Shellaton hajlított bútorgyárban október 8-9-10-én. Készleten lévő több száz szék és asztal, akár már 10 000 forinttól hazavihető. Ha szék, akkor Shellaton. Salétrom utca 5.
2: 4D futóműállítás Autodrom. Szoboszlói út 50.
3: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
4: Mamma Mia, az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madách Színház előadásában november 22-én Debrecenben a Phoenix Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
5: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
8: Hi, we're the Pussycat Dolls.
9: Hi, this is Lionel Richie.
10: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
11: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
6: Bárhol is vagy, ott van veled
12: a Best FM.
6: A Best FM.

94.6 Best FM kívánságműsor, jöjjön most egy igazi táncolós, lüktető dancsláger. Rigárd 2019-ben új életet lehelt Jason korábbi sikerébe, és a Ride It pillanatok alatt meghódította Európa rádióit és klubjait. Egy ismerős dallam modern köntösben ellenállhatatlan ritmussal. Dénes kérésére Rigárd és a Ride It

0: Kívánság műsor, tessék!
1: Szervusz, Félikém, Erika néni vagyok.
0: Szervusz!
1: Szeretném nagyon nagy szeretettel köszönteni József Gábor születésnapi alkalmából. Nem tudom, megvan-e neki az a szám, hogy Balázs, felszóltam, maradj velem!
0: Igen!
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm!

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

Magyarországon nincs buli és esküvő, ahol egyszer csak fel ne csendülne ez a dal, és abban a pillanatban elindul a vonatozás. Ez volt Demjén Ferenc és a Szerelem vonat itt a Best FM kívánság műsorban Liza kérésére. A folytatásban pedig érkezzen a Moving to the Sun, méghozzá Misunak szóljon Egerbe, és nagyon boldog születésnapot kíván hozzá neki.

0: van. Best FM Rádió, kívánságműsor, tessék.
1: Ja, Ádám vagyok. A Ocean alatt a aluljáróba két autó működött eléggé feltartják a forgalmat.
0: Rendben, köszönjük szépen az infót, ez nagyon fontos.
1: Köszi.
0: Köszi.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vonóhorgok felszereléssel és ügyintézéssel. Autodrom, Szoboszlói út.
3: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
4: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli!
5: A Papoptikában november 15-ig minden Rodens Stock multifokális és miópia kontroll szemüveglencse 30% kedvezménnyel kapható. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
1: Ez reklám volt.
6: A Best FM-en.
7: Testkamerákat tesztel a DKV, megrendezik a bihari számadó napokat. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
7: Testkamerákat tesztel a DKV Debrecenben a jegyellenőrök munkája közben, számolt be róla a dehír.hu. A társaság október 19-ig 4 eszköz próbál ki, hogy ellenőrizze azok technikai működését, valamint a kép és hangminőséget. A tesztelés alatt azt is vizsgálják, hogy a kamerákkal rögzített felvételek tárolása és titkosítása megfelelően biztonságosan történik-e. Emellett azt szeretnék felmérni, hogy az eszközök mennyiben segíthetik a vagyon és személyi biztonság fenntartását. Az utasok számára fontos változás, hogy a tesztüzem idején a kamerák által belátható területen a jegyellenőrzések során kép- és hangfelvétel készül. A DKV közlése szerint a felvételek kezelésére vonatkozó részletes tájékoztatás a társaság adatvédelmi nyilatkozatában található. 10 szálláshely verseny idén az év turistaháza címért. A Bakonytól a Zemplénig olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. A győztesről közönségszavazás dönt. A részletekről Bántakás Gyöngyit, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
8: Idén is 10 döntős turistaház verseng a címért. Turistaházak, kulcsos házak és különleges természetközeli szálláshelyek egyaránt. A turistaházak korszerű, kényelmes és megfizethető szálláshelyek. Jó kiinduló pontjai lehetnek egy családi kirándulásnak, baráti hétvégének, vagy akár egy többnapos túrának is. Szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a természetközeli szálláshelyeken keresztül Magyarország természeti értékeit is meg tudják ismerni. A közönség szavazás október 12 évfélig tart, bárki soha a kedvencére az aktívkalandor.hu oldalon.
7: Október 9-én és 10-én rendezik meg Berettyóújfaluban a 28. bihari számadó napokat, számolt be róla a Hajdu Press. A kétnapos eseménynek a Kabos Endre városi sportcsarnok ad otthont, a rendezvény főszervezője pedig a Hajdu Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara. A programon több mint 70 kiállító vesz részt, köztük vállalkozások, pénzintézetek, oktatási intézmények, szociális szövetkezetek és egyesületek, határon túli kiállítók is érkeznek. A megnyitót péntek délelőtt tartják, előtte a Kálvin téren megkoszorúzzák a berettyóújfalui iparosok és kereskedők 1914 és 18 között elhunyt hőseinek emléktábláját. Az eseményen több díjat is átadnak, köztük a Nyíri István díjat, a NAK külön díjat, a Vásár díjat és a Termék díjat. A rendezvényen szakmai előadások és kulturális programok is lesznek. Marad az őszies változékony idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 5 és 14 fok között alakul. Csapadék egy közelgő hidegfront miatt is várható Hajdubiharban, leginkább zápor és eső formájában. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Az allergének közül a gombák szintje extrém a levegőben, míg a parlagfű közepes koncentrációban van jelen.

Ez a Best FM kívánság műsor itt a 104.6-on, és érkezzen most egy modern szerelmes klasszikus, John Legend és az All of Me, Kata kérésére Petinek.

0: tessék, Best FM kívánság műsor.
1: Szia!
0: Szia!
1: Kérhetnénk a Dextől, meg Young Flytól a kis keca.
0: Oké, jó. És te ki vagy? Hogy hívnak téged?
1: Miron.
0: Miron?
1: Igen.
0: Hú, de különleges neved van. Küldöd ezt a dalt valakinek?
1: Az egész családomnak.
0: Rendben, szuper. Szia, további szép estét neked, Miron.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Újnyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, újnyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
2: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
4: Új gyártósor indul. Készen állsz? A Neopak gépbeállítót, nyomdást és csomagolót keres Debrecenben. Jelentkezz a Neopak karrier oldalán. www.neopak.hu. Csomagolás a legmagasabb szinten.
5: Mamma Mia! Az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madách Színház előadásában november 22-én Debrecenben a Phoenix Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hey, this is Justin Timberlake.
10: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
11: Hello, I'm Phil Collins.
6: Bárhol is vagy. Ott van veled.
12: A Best FM.
6: A Best FM.

0: A Best FM kívánság műsorát hallják itt a 104.6-on, és Mesi kérésére szól most Cserháti Zsuzsa, Olái Bolya és Karamell közöse, az elfelejtett dal. Ha van kedvük egy jó kis kedvenchez, akkor írják meg nekünk a 3933 104.6-ra, mert már nem sok időnk van hátra.
1: Viszont!

Van, hogy valaki már nincs mellettünk, mégis ott marad velünk minden egyes nap a gondolatainkban, az emlékeinkben és a szívünkben. Egy dal itt a Best FM kívánság műsorban, ami arról szól, hogy talán túl későn mondjuk ki, hogy mennyire fontos volt a másik. A Pet Shop Boys egyik legnagyobb slágere egy felejthetetlen dallam a szerelemről és a hiányról. Always on my mind. Réka választotta és a Robinak küldi.

perc múlva lesz 7 óra, ez az utolsó blokkja a Best FM kívánság műsornak, és az utolsó előtti dal visszarepít bennünket a 90-es években, amikor a dancene, a szintetizátorok és a lüktető ütemek megtöltötték a tánctereket. Egy igazi Eurodance klasszikus, ami ma is ugyanúgy szól, mint akkoriban Master Boy és a Land of Dreaming. Anitának szóljon, Palitól. Az utolsó dalunkat pedig Léna édesanyjának választotta, ez pedig Karameltől lesz az elzárt övezet. Én köszönöm a figyelmet, és további nagyon szép estét kívánok mindenkinek. Az elmúlt 2 órában Szombati Szilvit hallott.

0: lakóipari közmeghallgatást tartottak Debrecenben, három hajdúbiari településen csaptak le a dílerek, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Közmeghallgatást tartottak Debrecenben a tervezett új akkumulátoripari üzemről, számolt be róla a dehir.hu. A Kölcsei Központban a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága szervezte a fórumot, amely az egység környezeti hatásvizsgálatához kapcsolódott. A déli gazdasági övezetben, a CETL szomszédságában kialakító létesítményben a tervek szerint akkumulátorok újracsomagolásával és újra összeszerelésével, valamint megmunkálásával és szerszámkarbantartással foglalkoznának. A fórumon a lakosság többek között a levegő minőségről, a zajterhelésről, valamint a tűz- és vegyvédelmi előírásokról kérdezte a szakembereket, fogalmazott a portál. Az emberre is veszélyes parazitákat vizsgálják a hazai róka és aranysakál állományban. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, a Vadászkamara és több egyetem közös programjában azt térképezik fel, hol fordulnak elő nagyobb számban ezek az élősködők. Az 5 hónapos vizsgálat során 700 mintát elemeznek. Mondta el rádiunknak Szél Zoltán, a hatóság parazitológiai, hal és méhbetegségek nemzeti referenciaosztályának vezetője.
2: Két parazitacsoportot vizsgálunk, az egyik a róka 5-tagú galantférge, ez egy pici mikroszkópikus galantférge, az emberre nézve legveszélyesebb, legsúlyosabb őshoros parazita, és egy fonálférgeség. Ha egy fiatal róka 30-40-50 kilométert vándorol mondjuk egy új teritorium megkereséséért, az aranysakál több száz kilométert is vándorolhat, az viszi magával a benne lévő kórokozókat, így ezeket a parazitákat is. Az elejtett állatokból veszünk mintát, amely arra ad majd választ, hogy vajon terjednek-e ezek a paraziták a környező térségben.
0: Komádiban, Zsákán és Berettyói faluban egyszerre csaptak le a rendőrök három feltételezett kábítószerkereskedőre. A hajdúbihari nyomozók korábban olyan információkat kaptak, amelyek szerint több környékbeli lakos tiltott szereket árul. Az információk ellenőrzése után október 5-én hajnalban összehangolt akciót szerveztek a Cívisvárosi, a Békés, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok megyei bevetési egységekkel. A három településen egyszerre tartottak rajtaütést a feltételezett terjesztőkön, és több fogyasztón is. A kutatások során droggyanús anyagokat, valamint a szerek terjesztéséhez és fogyasztásához használt eszközöket foglaltak le. A három feltételezett dílert kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. A fogyasztóknak kábítószer birtoklása miatt kell felelniük, számolt be róla a HAON. Őszias, változékony időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. A hőmérséklet napközben 18-24 fokig emelkedhet, éjszaka viszont 5 és 14 fok közé hűlhet le a levegő. Hajdú-Biharba egy közelgő hidegfront miatt csapadék is érkezhet, főként zápor és eső formájában. A szél többnyire élénk mérsékelt marad. Az allergének közül továbbra is extrém magas a gombák koncentrációja a levegőben, míg a parlagfű közepes szinten van jelen.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Ez a feleségem, Caroline. Látjátok, hogy megy a metsző olló nyele a kerti cipőjéhez? Ez nem véletlen. Ezt még már a puszta látványa lefáraszt. Nem volt mindig ilyen. Régen boldog volt. Régen boldogok voltunk.
2: Remélem, látom holnap is.
1: Elvesztettem valamit. Nem tudom pontosan mi az, de... tudom, hogy nem voltam mindig ilyen... kába. De tudjátok mit? Sosincs késő megtalálni, ami elveszett.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: középiskolások ismerkedtek a gyógyszerészi pályával, 50 hepatitis megbetegedést regisztráltak Hajdúbiharban. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: 33 középiskolás vett részt pályaorientációs programon a Debreceni Egyetem gyógyszerésztudományi karán, közölte az onide.hu. A fiatalok a 21 nő az egészségügyért alapítvány 9 hónapos mentorprogramjának részeként érkeztek az ország különböző részeiből a Cívisvárosba. A résztvevők megismerkedtek az egyetemen elérhető egészségügyi képzésekkel, és arról is beszélgettek a szakemberekkel, hogy kit miért érdekel az orvostudomány, illetve milyen területen képzelnék el a jövőjüket. A program részeként a gyógyszertechnológiai tanszék gyógyszerkészítési laboratóriumában is dolgoztak. A fiatalok illatos gyógyszerkenőcsöt és a tél közelettére ajakbalzsamot készítettek. A tréning célja az volt, hogy a középiskolások közvetlen tapasztalatokat szerezzenek az egészségügyi kihívásokról, és könnyebben eligazodjanak a továbbtanulási lehetőségek között. Idén is díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség már 8. alkalommal ismerte el a kórházak ilyen irányú törekvéseit. Megválasztották az év családbarát kórházát és magánegészségügyi intézményét, emellett 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a Családbarát Egészségügyi Projekt vezetőjét kérdeztük.
2: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak, és valahogy együttesen a problémákat, amik egy ilyen kis családban, mert azért ők már egy család működnek sokszor, meg lehessen oldani. Két dolgot néz a zsűri. Egyrészben a családbarátságot a betegekkel szemben, illetve a munkatársakkal szemben családbarátságot.
0: Továbbra is jelen van a hepatitis A Hajdúbiharban, míg az előző hónapban 50 ilyen megbetegedést regisztráltak a megyében. A friss járványügyi adatok szerint összesen 15 hepatitis fertőzést igazoltak, ezek közül 14 esetben hepatitis A-ról volt szó. Ezzel az utóbbi megbetegedések száma az egész szeptember tekintve elérte az 50-et. A hónap első hetében 19 hepatitis A esetet, a következő héten 9-et, majd a harmadik héten 8-at regisztráltak. A legfrissebb héten további 14 esetet igazoltak. A járványügyi jelentés szerint a megyében ugyanebben az időszakban 5 kampilobakter fertőzést és 12 szalmonellás megbetegedést is jelentettek. Egy esetben skarlátot, egyben bárányhimlő, egy másik betegnél pedig savós agyhártyagyulladást is regisztráltak. A részletes területi adatokból nem derült ki, hogy a hepatitis fertőzések pontosan mely hajdúbihari településeket érintették. Számolt be róla a HAON. Változékony őszies idő jellemzi a következő napokat Debrecenben és térségében. Napközben 18-24 fok között tetőzhet a hőmérséklet, az éjszakai órákban pedig 5 és 14 fok közötti minimumokra lehet számítani. Hajdúbiharban egy közelgő hidegfront hatására zápor és eső is kialakulhat majd. A légmozgás többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az allergének közül a gombák koncentrációja továbbra is extrém magas, a parlagfű pedig közepes szinten van jelen a levegőben.

0: testkamerákat tesztel a DKV, megrendezik a bihari számadónapokat. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Testkamerákat tesztel a DKV Debrecenben a jegyellenőrök munkája közben. Számolt be róla a dehír.hu. A társaság október 19-ig 4 eszköz próbál ki, hogy ellenőrizze azok technikai működését, valamint a kép és hangminőséget. A tesztelés alatt azt is vizsgálják, hogy a kamerákkal rögzített felvételek tárolása és titkosítása megfelelően biztonságosan történik-e. Emellett azt szeretnék felmérni, hogy az eszközök mennyiben segíthetik a vagyon és személyi biztonság fenntartását. Az utasok számára fontos változás, hogy a tesztüzem idején a kamerák által belátható területen a jegyellenőrzések során kép- és hangfelvétel készül. A DKV közlése szerint a felvételek kezelésére vonatkozó részletes tájékoztatás a társaság adatvédelmi nyilatkozatában található. 10 szálláshely verseny idén az év turistaháza címért. A Bakonytól a Zempléni olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. A győztesről közönségszavazás dönt. A részletekről Bántakás Gyöngyit, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
2: Idén is 10 döntős turistaház verseng a címért. Turistaházak, kulcsos házak és különleges természetközeli szálláshelyek egyaránt. A turistaházak korszerű, kényelmes és megfizethető szálláshelyek, jó kiinduló pontjai lehetnek egy családi kirándulásnak, baráti hétvégének, vagy akár egy többnapos túrának is. Szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a természetközeli szálláshelyeken keresztül Magyarország természeti értékeit is meg tudják ismerni. A közönség szavazás október 12 évfélig tart, bárki soha a kedvencére az aktívkalandor.hu oldalon.
0: Október 9-én és 10-én rendezik meg Berettyóújfaluban a 28. bihari számadónapokat. Számolt be róla a Hajdu Press. A kétnapos eseménynek a Kabos Endre városi sportcsarnok ad otthont. A rendezvény főszervezője pedig a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara. A programon több mint 70 kiállító vesz részt, köztük vállalkozások, pénzintézetek, oktatási intézmények, szociális szövetkezetek és egyesületek, határon túli kiállítók is érkeznek. A megnyitót péntek délelőtt tartják, előtte a Kálvin téren megkoszorúzzák a berettyóújfalui iparosok és kereskedők 1914 és 18 között elhunyt hőseinek emléktábláját. Az eseményen több díjat is átadnak, köztük a Nyíri István díjat, a NAK külön díjat, a Vásár díjat és a Termék díjat. A rendezvényen szakmai előadások és kulturális programok is lesznek. Marad az őszies változékony idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 5 és 14 fok között alakul. Csapadék egy közelgő hidegfront miatt is várható Hajdú-Biharban, leginkább zápor és eső formájában. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. Az allergének közül a gombák szintje extrém a levegőben, míg a parlagfű közepes koncentrációban van jelen.

0: A kújipari közmeghallgatást tartottak Debrecenben, három hajdúbiari településen csaptak le a dílerek, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Közmeghallgatást tartottak Debrecenben a tervezett új akkumulátoripari üzemről, számolt be róla a dehír.hu. A Kölcsei Központban a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága szervezte a fórumot, amely az egység környezeti hatásvizsgálatához kapcsolódott. A déli gazdasági övezetben, a CETL szomszédságában kialakító létesítményben a tervek szerint akkumulátorok újracsomagolásával és újra összeszerelésével, valamint megmunkálásával és szerszámkarbantartással foglalkoznának. A fórumon a lakosság többek között a levegő minőségről, a zajterhelésről, valamint a tűz és vegyvédelmi előírásokról kérdezte a szakembereket, fogalmazott a portál. Az emberre is veszélyes parazitákat vizsgálják a hazai róka és aranysakál állományban. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, a Vadászkamara és több egyetem közös programjában azt térképezik fel, hol fordulnak elő nagyobb számban ezek az élősködők. Az 5 hónapos vizsgálat során 700 mintát elemeznek. Mondta el rádiónknak Szél Zoltán, a hatóság parazitológiai, hal és méhbetegségek nemzeti referencia osztályának vezetője.
2: Két parazitacsoportot vizsgálunk, az egyik a róka 5 tagú galambférge, ez egy pici mikroszkópikus galambférge, az emberre nézve legveszélyesebb, legsúlyosabb őshoros parazita, és egy fonálférgeség. Ha egy fiatal róka 30-40-50 kilométert vándorol mondjuk egy új teritorium megkereséséért, az aranysakál több száz kilométert is vándorolhat, az viszi magával a benne lévő kórokozókat, így ezeket a parazitákat is. Az elejtett állatokból veszünk mintát, amely arra ad majd választ, hogy vajon terjednek-e ezek a paraziták a környező térség.
0: Komádiban, Zsákán és Berettyói faluban egyszerre csaptak le a rendőrök három feltételezett kábítószerkereskedőre. A hajdúbihari nyomozók korábban olyan információkat kaptak, amelyek szerint több környékbeli lakos tiltott szereket árul. Az információk ellenőrzése után október 5-én hajnalban összehangolt akciót szerveztek a Cívisvárosi, a Békés, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok megyei bevetési egységekkel. A három településen egyszerre tartottak rajtaütést a feltételezett terjesztőkön, és több fogyasztón is. A kutatások során droggyanús anyagokat, valamint a szerek terjesztéséhez és fogyasztásához használt eszközöket foglaltak le. A három feltételezett dílert kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. A fogyasztóknak kábítószer birtoklása miatt kell felelniük, számolt be róla a HAON. Őszias, változékony időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. A hőmérséklet napközben 18-24 fokig emelkedhet, éjszaka viszont 5 és 14 fok közé hűlhet le a levegő. Hajdú-Biharba egy közelgő hidegfront miatt csapadék is érkezhet, főként zápor és eső formájában. A szél többnyire élénk mérsékelt marad. Az allergének közül továbbra is extrém magas a gombák koncentrációja a levegőben, míg a parlagfű közepes szinten van jelen.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Frank minket küldött.
2: Hoztatok nekem lova?
1: Azt nem. De majd megosztom veled az enyémet.
2: Így is lesz két fölösleges.

0: Mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.

0: miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: What it do, baby boy?

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.